Rárúgtuk az ajtót a péntek hajnalra, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szeptember 18-át írunk, és kezdjük a mai napot a névnaposokkal, ahogy szoktuk. Küldjünk egy szívből jövő köszöntést és óriási ölelést a Diánáknak. Nagyon boldog névnapot kívánunk minden Diána hallgatónknak, és persze a születésnaposokról sem feledkezünk meg. Sok-sok boldogságot. Ha felütjük a kalendáriumot, akkor bizony észrevehetjük, hogy a péntek igazán nagyívű életutakat tartogat. 1895-ben született dr. Merényi Solc Gusztáv, orvos vezérőrnagy, aki úttörő munkájával megalapította a hazai repülőorvosi vizsgáló és véradó központot. 1916-ban ezen a napon jött a világra a felejthetetlen Kossuth Díjas tenor Simándi József, akinek az ikonikus Hazám, Hazám áriája mindannyiunk szívébe örökre beleégett. 1917-ben született Pataki Ferenc olimpiai bajnok tornászunk, ő az 1948-as londoni játékokon szerzett aranyérmet a magyar csapatnak, és ugyancsak ezen a napon 1924-ben született Erdei Klára, a Magyar Rádió legendás bemondója és műsorvezetője, akinek az emléke előtt rádiósként különös tisztelettel nadózom. És hát ez szeptember 18-a, ha neked is bármi miatt emlékezetes a mai nap, nyugodtan oszd meg SMS-ben vagy Viberen 0630 30 30 380, én pedig cserébe megosztom veled a legjobb hazai zenéket, különlegességeket. A Firkinnel megyünk tovább, ez a Csak annyit mondanék. Itt a Petőfi. Megadom magam, legyen.

0: hazai zenét hallgatsz.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Vilkó, fiú, te lemondanál mocsáról egy némberkedvié?
3: Hát Isten ments, Góri.
2: Helyes válasz, fiam.

0: Kint felnő leszek.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar változatos zenék és változékony időjárás. Záporos pénteki idővel indítjuk a hétvégét. A párás helyenként ködös reggel után ma gyakran zavarhatják majd gomoly felhők a napot, és többfelé kell számítanunk esőre, záporokra, sőt, helyenként akár egy-egy zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet is skála továbbra is igen széles. Észak-nyugatról délkelet felé haladva lesz egyre melegebb az idő, míg a felhősebb, esősebb északnyugati ország részben 19 fok körül alakulnak a csúcsok, addig a napsütésesebb délkeleti tájakon még 30 fokig kúszik fel a higany szál. Ha útnak indulsz, akkor az esernyő azért mindenképpen legyen kéznél, és a Petőfi is legyen halló távolságban, mert rengeteg jó hazai zenét hallhatsz. Már is a húrok közé csapunk a Down for Whatever-rel. Ez a Talán.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Visszük tovább a péntek hajnalt, itt a Petőfin, üdv a fedélzeten a mikrofonnál, Megyesi Gábort hallott, 3 óra után járunk, és ha esetleg éppen az éjszakai műszakban vagy, vagy most próbálnál ébredezni, hozok egy könnyed dalt az óra kezdésében a Lázár tesóktól. Ez az esetvonás.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Gábor Márkó nevét sokan a Sztárban Sztár leszek című műsorból ismerik, de most arra nem csak a színpadon, hanem az életben is főszerephez jutott. Apuka lett. Szemtelenül fiatalon, mindössze 24 évesen született meg kisfia Milán. Párja a szintén színész, énekes Bec Bernadett, akivel történetük akár egy romantikus film forgatókönyve is lehetne, ugyanis Bernadett épp egy hosszú kapcsolatból lépett ki, amikor újra találkozott Márkóval, korábbi osztálytársával az Operett Színházból. Aztán elég volt pár közös próba, és minden a helyére került. Jött a szerelem, a család, és persze a közös színpadi élmények is. Az idei dalban is találkozhatunk vele. Itt van Gábor Márkó a Petőfén. Ez a Fel kéne nőni.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Egy kis hajnali érdekesség a kertészkedés és a természet szerelmeseinek. Jó, ha bepiszkoljuk a kezünket. A legújabb kutatások szerint a talajjal, növényekkel és mohával való rendszeres érintkezés kifejezetten jót tesz az egészségünknek. A bőrünkön élő milliárdnyi mikroorganizmus ugyanis a természetben található mikróbákkal találkozva sokkal változatosabbá válik. Egy finn kísérletben mindössze 20 másodpercig dörzsölték a résztvevők a kezüket erdei talajjal és mohával, és a bőrük mikrobiomjának gazdagodása még egy alapos kézmosás után is kimutatható maradt. Az óvodás gyerekeknél pedig még látványosabb a hatás, a természetes környezetben játszó kicsiknél az immunválasz szabályozásában fontos T-sejtek egyensúlya is javult. Úgyhogy ha legközelebb a kertben dolgoznál, vagy éppen a szabadban jársz, akkor ne félj egy kicsit bepiszkolni a kezedet, az immunrendszerünk meg fogja hálálni. Na hát indítsuk a napot a Petőfi Rádióval, péntek hajnalban is rengeteg jó hazai zene társaságában. Itt is van Veréb Tomi, és a Minden rendben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megyünk tovább egyenesen a péntek reggel felé itt a Petőfin. Szeptember 18-át írunk, és hát nem sokára itt a napfelkelte is. Közben hallgassunk jó zenéket a munkába készülődéshez, vagy éppen az éjszakai műszak utolsó pillanataihoz. Valaki, ez szól Antal Tibuta.
0: Itt egy újabb óra.

Rádió. Rádió, ahol minden magyar. Pattan nyerekbe vagy húzd fel a legkényelmesebb cipődet, mert ezen a hétvégén újra átveszik a főszerepet a gyalogosok és a bicósok a fővárosban. Érkezik az autómentes hétvége, ráadásul idén az eddigieknél is nagyobb területen. A Kálvin tértől a Fővám téren és a Szabadság hídon át egészen a pesti alsó rakpartig csendesedik majd el a város, idén pedig először a Műegyetem rakpart is bekapcsolódik a forgatagba. És hogy mi vár ránk? A BKK és a BKV jóvoltából felülhetünk a legendás bengáli villamosra vagy retro trollikra, kipróbálhatjuk a buszvezető szimulátort, sőt a MOL Bubi sátraknál akár nevet is adhatunk egynek a 100 örökbefogadható közösségi bringa közül. A Műegyetem rakparton interaktív közlekedésbiztonsági játékok, szimulátorok és a restaurált Icarus 311-es busz vár. A legkisebbeket a játszóbusz és a Mini Crest Park köti majd le, a sportszerelmesei pedig síroller versenyt és görkori diszkót is kipróbálhatnak. A nap végén aztán irány a Vámház körút és rakparti gasztrosétány, ahol este 10-ig próbálhatjuk ki a legkülönbözőbb food truckokat. Fedezd fel tehát Budapestet autómentesen a hétvégén, és közben hallgasd a Petőfit. Most Gesztesi Alexandrával és Mics Marcival megyünk tovább, itt a Durszás Angyal.

Babs és a Tell Me péntek hajnalban itt a Petőfén, ahol minden magyar. A folytatás a Noxé, akik egyértelműen az újabb fénykorukat élik, és eszük ágában sincs visszavenni a tempóból. Az elmúlt időszakban egymást követték a gigantikus sikerek, a teltházas aréna koncert után lenyűgöző hangulatot vittek a Budapest Parkba, az MVM Dómot is teljesen megtöltötték, a csapat pedig most egy egészen új korszak kapujába érkezett, egy olyan zenei világba, ahol a modern hangszerelés és a méről fakadó nőiesség, az erő és a szenvedély egyszerre van jelen a színpadon. Itt a Nox és a kiválasztott, a Petőfi.

0: Petőfi Rádió.
1: Lentul a metró, mindenki útra kész. Újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél. Féltve őrzett titkokat, cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hazai zenékkel rúgjuk rá az ajtót az utolsó hétköznapra. Péntek van, szeptember 18-a. Jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. A folytatásban pedig itt lesz például Dankó Tünde, Marton Viki, vagy éppen a Made in B. Velük indulunk. Ne változzon semmi.
0: Itt egy újabb óra. Kizáról.

0: a lehetőség, amire régóta vársz. Itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfiradio.hu.
0: Zenélj vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.
2: Kis

Balaton Viki és az átütő változás itt a Petőfin, ahol minden magyar. Jó reggelt! Hát átütő változásra a Velencei tónál is szükség lenne, mert hogy kritikusan alacsony a vízállás, de már javában zajlik az összefogás a tó megmentésért. Az agárdi vízmércénél mindössze 10 cm-es értéket regisztráltak, ami a 2022-es aszály csúcsnál is jóval alacsonyabb. A jó hír viszont az, hogy a szakemberek nem tétlenkednek, gőzerővel dolgoznak a megoldáson. A Duna vízének átvezetése mellett Ercsi, Adony és Dunajváros térségéből műholdas mérésekkel, valamint a környékbeli kutak bevonásával keresik a leggyorsabb és legbiztonságosabb vízpótlási útvonalat. Szeptember végén pedig egy még szélesebb körű egyeztetés indul a vízügyi szervek és a horgászszövetség bevonásával, hogy aztán ökológiailag is a legmegfelelőbb terv valósuljon meg. A szándék és a szakértelem tehát adott, a megoldásért közösen küzdenek a szakemberek. Mi pedig hozzuk a legjobb dalokat, hogy lendületesen induljon a péntek reggeled. Ébredezz velem, jönnek a legjobb dalok a folytatásban, és itt van Horány Júli és Fischer Norbi. Ez a Sosem elég.

Jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar gomoly felhőkkel, széllel és záporokkal folytatódik a változékony időjárás. A párás, helyenként ködös reggeli órák után ma gyakran takarhatják majd el felhők a napsütést, és szorványosan azért készülhetünk esőkre, záporokra, de néhol akár egy zivatarra is. Északon és északkeleten ráadásul a nyugati-délnyugati szél is megélénkülhet. A hőmérsékleti különbségek továbbra is elképesztőek az országban. Észak-nyugatról dél-kelet felé haladva folyamatosan emelkednek a csúcsok, míg a felhősebb északnyugati vidékeken 19 fok környékén alakul a hőmérséklet, addig a napsütésesebb délkeleti tájakon még 30 fokos nyári meleget mutathatnak a hőmérők. Bárhol is jársz az országban, egy esernyőt azért érdemes magadnál tartani. És tarts a Petőfivel a folytatásban is, ahol olyan hazai dalok szólnak, mint például a Csak egy hős, itt vannak Rutka Robiék.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Jó reggelt, Habocki Máté kollégám már itt van, és tűkönül, hogy kezdhesse a Halló Magyarokat, úgyhogy át is adom neki a terepet. A legfrissebb hírek után azonnal kezd, hozza neked a jó zenéket, a friss és hasznos infókat tarts vele. A mikrofonnál búcsúzik Megyesi Gábor, de csak egészen estig, mert akkor majd újra találkozhatunk, hozom majd az elmúlt 6 évtized nagy hazai kedvenceit. Legyen szép a pénteked, és hallgasd a Petőfit!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Kellemes őszi idő várható, bevezeti a kormány a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Ilkost keres a rendőrség a fővárosban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Új terelést építettek ki az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében. Az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladhatnak a járművek. Budapest felé a belső és a szemközti oldal belső sávja járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3033 180-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A kormányfő elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg, és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja majd. 2 év után a jelenleg hivatalban lévőket is ellenőrzik. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. 20 évvel ezelőtt, 2006. szeptemberében került nyilvánosságra az összödi beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A most közzétett dokumentumból kiderül, hogy miről tárgyalt a Gyurcsány kormány az akkori politikai válság idején. A titkosítás alól feloldott jegyzőkönyvek a kormány.hu oldalon olvashatók. Elrendelték 2 gyanúsított letartóztatását a Volánbuszt érintő milliárdos vesztegetési ügyben. A kényszerintézkedést 1 hónapra rendelt el a Budaközponti Kerületi Bíróság. A 24.hu úgy tudja, Jelinek Dánielt, az Indotek vezetőjét és Szívek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját tartóztatták le. Az Indotek cégcsoport indokolatlannak és méltánytalannak nevezte Jelinek Dániel letartóztatását, és ismét hangsúlyozták, a cégvezető nem követett el bűncselekményt, és együttműködik a hatóságokkal. Megöltek egy férfit az éjjel a fővárosban. A gyilkosság a 7. kerületi Akácfa utcában történt. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint az ismeretlen elkövető a gyilkosság után elmenekült a helyszínről, a rendőrök keresik. A BRFK emberölés miatt nyomozást indított.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futó zápor csak kevés helyen alakulhat ki. A szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk. A hétvégén is marad a napos felhős idő 25-30 fok közötti csúcshőmérséklettel.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 6 óra indul a Halló Magyarok 2026. szeptember 18-án, pénteken. Természetesen ma reggel is a magyar kedvencek ébresztenek, elsőként By Alex, aki este majd Kecskeméten koncertezik. Kezd az Emlékszem!
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag magyar zenékkel...

0: Zené vagy énekelj te is élőben.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfiradio.hu.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Ahol a mai stúdiókoncertet majd Karnóth Kamilla adja, aki feltörekvő budapesti zenész, többnyire akusztikus, gitáros fellépésekkel járja az országot. Fellépett már több fesztiválon is, célja, hogy őszinte saját indie pop dalait még a zuhany alatt is énekeljük. Kiskora óta gitározik, zongorázik, énekel és dalokat ír, ez utóbbi az egyik kedvenc része a zenék kapcsán, aminek a szeretetét édesapjától örökölte, aki sajnos már nincs köztünk, de továbbra is inspiráló és motiváló számára. Szeretne a saját tapasztalataival, érzéseivel olyan üzenetet közvetíteni az embereknek, hogy akár valami szomorú élményből is egy jó támaszt nyújtó dal jöhessen létre. Na hát mindenről bővebben is mesél majd délután egy órától, a stúdiókoncertet élőben nézheted Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon egyaránt. A következő percekben pedig az Anna and the Barbies mesél nekünk, ez a Gombóc itt a Petőfi.

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, fél héthez érkezünk már is, úgyhogy jönnek a hírek, információk, többek között az időjárás. Ahogy néztem az előrejelzéseket, hétvégén azért egész jó kis őszi kiránduló időnk lesz. Minden esetre egy esőkabát, széljeki nem árt, hogyha ott van a tarsolyban. Már is jönnek a részletek, aztán várlak vissza Ákossal, a fényben néz, hamarosan a Petőfi.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Bánáti Bence.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Kellemes őszi idő várható. Bevezeti a kormány a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Letartóztattak két gyanúsítottat a Volán buszt érintő vesztegetési ügyben.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Új terelést építettek ki az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében. Az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Budapest felé a belső és a szemközti oldal belső sávja járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
3: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A kormányfő közölte azt is, hogy a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik.
4: A vagyonosodási vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is ki fog terjedni, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A jelenlegi politikusok sem kerülhetik el a szigorú ellenőrzést. Az első megbízatástól számított 2 év elteltével velük kapcsolatban is megkezdi a NAV az ellenőrzést. A NAV a vizsgálata során mindent feltár majd. Ingatlanokat, bankszámlákat, céges érdekeltségeket, biztosításokat, befektetéseket, és összeveti azokat a vagyonnyilatkozatokkal. Ráadásul a NAV a vagyongyarapodást akár 20 évre visszamenőleg is vizsgálhatja majd, és a vizsgálat kiterjed a hozzátartozók vagyonára is.
3: Letartóztattak két gyanúsítottat a Volán buszt érintő milliárdos vesztegetési ügyben. A 24.hu úgy tudja, hogy Jelinek Dániel üzletembert, az Indotek Group vezérigazgatóját és Szívek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatóját tartóztatták le. Az ügyben eddig 5 embert hallgattak ki, erősítette meg az M1 híradójának Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség sajtószóvivője, de személyeket nem nevezett meg.
5: Az ügyészség álláspontjával a bíróság csak részben értett egyet, és 2 gyanúsított letartóztatását rendelt el, míg a 3. gyanúsított esetében elutasította az ügyészség indítványát. Az ülésen jelenlévő ügyész fellebbezést jelentett be a letartóztatás rendelése érdekében, amelynek tárgyában a másodfokú bíróság dönt.
3: Indokolatlannak és méltánytalannak nevezte a Jelinek Dániellel szemben kiszabott kényszerintézkedést az Indotek Group. Ismét hangsúlyozták, hogy a cégvezető nem követett el bűncselekményt és együttműködik a hatóságokkal. Szívek Norbert továbbra sem reagált a nyilvánosság előtt. A nyomozás szerint 2015 és 18 között az állami volántársaságoknál mintegy 10 milliárd forintos kár keletkezett, túlárazott buszbeszerzések és más vitatott ügyletek során.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
3: Politikai indíttatásúnak tartja a Tisza kormány által indított korrupciós vizsgálatokat Orbán Viktor. A volt miniszterelnök a Blicknek adott interjúban arról beszélt, hogy az eljárások egy része mögött semmilyen visszaélés nincs.
6: Nem merem mindegyiket egy kaptafára húzni, jogi ügyeket egyenként külön meg kell nézni, de van egy olyan csoportja az ügyeknek nyilvánvalóan, amelyek politikai indíttatásúak, a mögött semmilyen korrupció, semmilyen visszaélés nincs, mégis megindítják őket azért, hogy megpróbálják félreállítani a nemzeti érzelmű, sőt a nemzeti érdekében harcot vállaló politikusokat. Tehát azt biztosan mondhatom, hogy azok a följelentések, amiket a mostani kormányzat tett, általam ismert összes nagy ügyről beszélek most, amiben a kormány döntéseket hozott, az mind szabályszerű volt és mind célszerű volt.
3: Annál könnyebb megúszni a korrupciót egy politikai párt számára, minél ellenségesebbek egymással érzelmileg a különböző politikai táborok. Ezt állapította meg a Corvinus Egyetem friss kutatása. Hajnal Áron kutató a Krónikának azt mondta, Magyarországon 2010-től új értelmet kapott a korrupció. Lényegében a patrióta tőkés osztály kiépítésével vált azonos fogalommá.
7: 2010-től, de különösen 2015-től látható egy olyan markáns kormányzati erőfeszítés, melynek lényege, hogy a korrupciót azt úgy mutatják be, mint egy legitim gyakorlat, amely lényegében a patrióta tőkés osztály kiépítéséről szól. Nagy állami pénzek neres körökbe való kiuttatása olyan módon volt keretezve, hogy ez valójában nem korrupció, hanem egy nemzeti vagy patrióta tőkés osztálynak a kiépítése.
2: Petőfi Rádió. Hírpercek.
3: Októbertől a magyarországi egyetemi hallgatók is részt vehetnek az Erasmus programban. A többi között erről is beszélt a felsőoktatásért felelős államtitkár tegnap a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Kat Sándor hozzátette, a teljes program a tavaszi fél évben indul újra.
8: A lehető leggyorsabban haladunk, valamikor az ősz elejére, október elejére minden akadály elhárul. Nyilván akkor már megy a fél év, tehát valószínűleg kevés olyan hallgató, de lesznek azért olyan hallgatók, akik az őszi fél évben ki tudnak menni. Az őszi fél év második fél év, mert rövid mobilitásra még többen el tudnak majd jutni, és teljesen majd a tavaszi fél évtől fog ez fölfutni.
3: Szigorítaná a gyermekek közösségi média hozzáférését az Európai Unió. A tervezet szerint 13 éves kor alatt nem lehetne saját profilja a gyerekeknek. A 13 és 15 év közötti fiatalok csak egy limitált, úgynevezett mini profilt használhatnának. Ezen korlátoznák a képernyő előtt töltött időt, és azt is, kivel tudnak kapcsolatba lépni. 15 éves kor fölött tudnának saját fiókot létrehozni a kamaszok, de a cégeket további biztonsági fejlesztésekre köteleznék. A javaslat a videó megosztókra és az online játékok üzemeltetőire is vonatkozik. Az európai szintű szabályozás fontosságáról Dávid Dóra, a Tisza párt európai parlamenti képviselője beszélt a Krónikának.
9: 27 tagállamként sokkal hatékonyabban tudunk fellépni a tech óriások ellen, mint egyes tagállamok egyedül. Már épp ideje, hogy szigorítsuk és erősítsük a védelmet az online térben. Nagyon fontos lesz, hogy legyen egy hatékony életkor ellenőrzés, de emellett nagyon oda fogunk arra figyelni, hogy ez ne csak hatékony legyen, hanem arányos is, és védje a magánéletet, tehát ne profilozza a felhasználót, ne kövesse nyomon a neten.
3: Az erőszakos vagy terror cselekménnyel kapcsolatos fenyegetésekre az online térben is vonatkozik a büntetőjog. Erre hívta fel a figyelmet a Krónikának Kész Varga Mónika rendőr a lezredes azzal kapcsolatban, hogy a napokban előállítottak egy 16 éves győri fiút. A fiatalra az amerikai szövetségi nyomozóiroda hívta fel a magyar hatóságok figyelmét. Az FBI jelzése szerint mesterséges intelligencia alapú csevegő robottal folytatott beszélgetéseiben csoportok és személyek elleni erőszakos cselekményeket helyezett kilátásba, és azok előkészületeiről is egyeztetett.

0: kollégákat is szigorúan bünteti.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futó zápor csak kevés helyen alakulhat ki. A szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk. A hétvégén is marad a napos, felhős idő 25-30 fok közötti csúcshőmérséklettel.
3: Petőfi Rádió. Sport.
4: Győzelemmel kezdett az Európa Liga főtábláján a Ferencváros labdarúgó csapata. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Yusuf Zakariasen és Arzani is betalált, 3-1-re nyert a Ferencváros a skót Celtic vendégeként a labdarúgó Európa Liga főtáblájának első fordulójában. A tegnapi játéknapon a Bormuz 2-1-re győzött a Real Sociedad otthonában. A vendégeknél Tóth Alex nem lépett pályára. Redis Damir csapata a Salzburg 1-0-ra nyert a Levski Sofia vendégeként. Az ötszörös magyar válogatott a 63. percben állt be. Varga Barnabás duplázott, és Vitális Milán megszerezte első gólját új csapatában. Az AEKT magyar válogatott játékosai a görög kupa második fordulójában hazai pályán a Panszeraikos ellen találtak be. A fővárosi csapat végül 8-1-re győzött. Vargát a második félidőben combizomsérülés miatt le kellett cserélni. Köszönöm a figyelmet!
1: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 7 órához érkezünk, már is jönnek a legfrissebb információk, többek között az utakról is. A diánáknak ne felejts el boldog névnapot kívánni a mai napon, hiszen ők ünnepelnek, Isten éltesse őket. A következő órát pedig majd Wolf Kati indítja, akivel jövő héten az M2 Petőfi TV Mit kíván című műsorában is beszélgetek majd. Többek között a Queen Symphony koncert sorozatról is, itt az előttünk álló hónapokban lesznek jó kis események, úgyhogy érdemes szemezgetni a naptárban. Válasz, ezzel várlak vissza a hírek után, mindjárt a Petőfi.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
4: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: A kemény hétköznapok után.
1: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
1: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyer

0: minden magyar.
1: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
2: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
1: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Bánáti Bence.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Kellemes őszi idő várható, év végére gyorsulhat fel az uniós források kifizetése. Gyilkost keres a rendőrség a fővárosban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Egy lerobbant jármű akadályozza a forgalmat az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya térségében. Az 50-es kilométer előtt a kiépített terelésben 5 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3033 180-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: December végére gyorsulhat fel az uniós források kifizetése, hangsúlyozta Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A miniszterelnök úgy fogalmazott, sok a fél kész vagy elcsúszott projekt, az unió pedig utólag fizet, így lehet olyan terület, ahol csak jövőre érkezik meg a pénz. Mint mondta, sok feltételnek kell megfelelni, és folyamatosan kapják a visszaigazolásokat Brüsszelből. Nyomoz a rendőrség a letelepedési kötvények ügyében, írja a 444.hu. A Transparency International júliusban tett feljelentést, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. A Rogán Antal által 2012-ben kezdeményezett programban uniós országokon kívüli állampolgárok 250-300 ezer euróért juthattak magyar letelepedési engedélyhez. A program lebonyolításában ismeretlen hátterű offshore cégek segítkezhettek. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részét, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Német Vilmos felhívta a figyelmet, hogy aki az első részletet bankszámlára kapta, de azóta lakhelyet változtatott, érdemes ellenőriznie, hogy a megfelelő címe szerepele a Magyar Állam kincstár rendszerében. Az esetleges változást vasárnapig kell bejelenteni, amit az ügyfélkapun keresztül is meg lehet tenni. Megöltek egy férfit az éjszaka Budapest 7. kerületében. A rendőrség szerint az áldozatot hajnali 2 előtt az Akácfa utcában közterületen bántalmazta egy ismeretlen. A férfi a helyszínen meghalt. Az elkövető elmenekült, a rendőrség jelenleg is keresi. Földrengés volt Nagykálló térségében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Hunrend Kutatóintézet tegnap este 9 óra 18 perckor 2,7-es erősségű földmozgást regisztrált. A lakosság érzékelte a földrengést, de károkról nem érkezett jelentés.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futó zápor csak kevés helyen alakulhat ki. A szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk. A hétvégén is marad a napos felhős idő, 25-30 fok közötti csúcshőmérséklettel.
3: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 7 óra, ez a Halló Magyarok 2026. szeptember 18-án pénteken. Kezdünk ezúttal Wolf Kati, akit Galusz Nikivel, Malek Andival egy különleges előadásban is láthatsz, érdemes utána járni. Kezdünk ezúttal a Válasz!
0: Itt egy újabb óra!
3: Kizárólag magyar zenét.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetem.

0: Rádiótonnál.
1: Ezúttal a Daily Parton, hiszen mától vasárnapig ismét színes sárkányok lepik el az Eged Zamárdiban. Második alkalommal rendezik meg az Égenjáró Fesztivál, nemzetközi sárkányfesztivált. Az ingyenes családi rendezvény helyszíne a Zöldfa utca és a Margó-Edesétány közötti strandszakasz. A háromnapos fesztivál ma este éjszakai reptetéssel indul, szombaton és vasárnap pedig látványos sárkányreptetések, égi parádék és workshopok várnak. A programhoz az Égigérő fű című pályázat díjkiosztója és a Janikowski Réber kiállítás megnyitója is kapcsolódik. Szombat este világító sárkányok emelkednek a magasba, vasárnap pedig közös égi csoportképpel zárul az esemény, úgyhogy Zamárdi szép és izgalmas programot kínál a hétvégére. Hogyha ott leszel, akkor kellemes időtöltést kívánok mindehez. A balatoni komp kapcsán is van némi változás a menetrendben, erről mindjárt bővebben, de most a zenéki a főszerep ismét itt van, Hien és a The Way I Do a Petőfi.

Rádió.

0: Balatonnál.
1: Ha Balaton felé indulsz kirándulni az előttünk álló napokban, jó, ha tudod, hogy a héten változott a Szántódrév és Tihanyrév között közlekedő kompok menetrendje. A járatok továbbra is minden nap 30 percenként indulnak, az esti üzemidő azonban rövidült. Szántódrévből az első komp reggel 7 órakor indul, az utolsó járat pedig 21 órakor, Tihanyból pedig 7 óra 15-kor indul az első, 21:15-kor pedig az utolsó komp. Vigyázz magadra, és akár a kompokon is tartsa Petőfivel. Egy hosszú komputra indulunk, majd egészen Dél-Amerikáig meg sem állunk a Heaven Street 7-nel, mindjárt a Petőfi.
2: Fiam maga kifogta Dél-Amerikát.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Bánáti Bence.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Kellemes őszi idő várható, az árréstop megszüntetését javasolja az iparkamara. Elektronikus zenei fesztivált rendeznek Ópusztaszeren.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Egy lerobbant jármű akadályozza a forgalmat az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya térségében, az 50-es kilométer előtt a kiépített terelésben. Vezessenek óvatosan, ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: A kormány 1200 vállalása közül eddig 120-130 teljesült, mondta a miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Magyar Péter hangsúlyozta, a kabinet két lépcsőben jelentős béremelést ad a szociális ágazat dolgozóinak, ám nem egységesen, mert a szakterületeken belül jelentős eltérések vannak. Beszélt arról is, hogy a nyugdíjasok szép kártyájáról a jövő évi költségvetésben lesz döntés. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a főváros, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kis Ambrus azt mondta, hogy 118 milliárd forint helyi iparűzési adó előleg érkezett meg szerda estig, amelyből rendezni tudták a tartozást. A főigazgató hozzátette, szeptember végére mintegy 3,5 milliárd forint marad a főváros számláján. Az árréstop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Kármán András pénzügyminiszter az áprilisi parlamenti választás után az árréstop fokozatos kivezetéséről beszélt, majd júniusban a tárca azt közölte, hogy egyelőre nincs napirenden a megszüntetése. Ezren vehetnek részt a Magyar Vöröskereszt hétvégi szűrővizsgálatain. Mától vasárnapig 10 helyszínen végeznek, egyebek mellett vérnyomás és vércukor szintmérést, a 40 év feletti férfiaknál PSA szintmérést, a nőknél emlővizsgálatot. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a vöröskereszt.hu oldalon találhatók. Sunset Picnic néven elektronikus zenei fesztivált rendeznek ma az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A szervezők tájékoztatása szerint az eseményen a közönség a természet közelségében, történelmi környezetben találkozhat a hazai elektronikus zenei élet népszerű képviselőivel. Fellép a többi között Lotfi Begi, Bill Cox és Regan Lili is.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futó záporok csak kevés helyen alakulhatnak ki. A szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
3: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Ez a Haló Magyarok. Kalandoz egész évben aktívan a Balatonnál.
1: A Balaton térsége az előttünk álló hétvégére is kiváló időtöltést kínál. Siófokon például a Kálmán Imre Emlékház is csatlakozik a Kulturális Örökség napjai országos programsorozatához. Szigligeten szombaton rendezik meg a születi borpikniket, ahol a szület hangulata, a helyi borok és a kötetlen közösségi élmények találkoznak. Ez egy kellemes alternatíva, hogyha a nagy fesztiválok helyett inkább egy barátságosabb piknik hangulatú eseményre vágysz. Szintén szombaton rendezik Lengyel Tótiban a Dió ünnepi szüreti fesztivált, a programban szüreti felvonulás, főzőverseny, kirakodóvásár, játszóudvar és kulturális műsorok szerepelnek, és Gyenes Diás hagyományos őszi rendezvénye, a Burgonya nap is szombaton esedékes, hiszen a burgonya több, mint krumpli, ennek jegyében szórakoztató műsorokkal, főzőversennyel, burgonyás különlegességekkel és szaktanácsadással is készülnek, úgyhogy ez is egy tökéletes választás. Mi pedig készülünk reggelről reggelre a magyar kedvencekkel. A folytatásban a Ruby Harlem újdonsága szól, itt a Tüptük Szolgapetőfilm.

0: napot.
1: Hogy máshogy indulhatna egy péntek reggel, mint jól hiszen, előttünk a hétvége, amikor is egyébként egy elég jó kis őszi kiránduló időre van kilátás, de már is jönnek a részletek, hiszen 8 órához érkezünk, na hírek után pedig várlak vissza. Rózsa Magdival szól az Aduász, mindjárt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
4: Hány óra?
5: Hajnal 2.
4: Megint nem alszol?
5: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
4: Próbáld ki te is a Sedakurt.
6: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
4: Alszol?
6: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
8: Anya, kapar a torkom!
9: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
10: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési

0: egészséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Kellemes őszi idő várható, bevezeti a kormány a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Felborult egy mentő a fővárosban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Egy lerobbant jármű akadályozza a forgalmat az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya térségében, az 50-es kilométer előtt a kiépített terelésben. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormánydöntést a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja majd. 2 év után a jelenleg hivatalban lévőket is ellenőrzik. Letartóztattak 2 embert a Volánbusz ügy gyanúsítottjai közül. A kényszerintézkedést 1 hónapra rendelt el a Budai Központi Kerületi Bíróság. Az ügyben eddig már 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként. A 24.hu úgy tudja, hogy Jelinek Dániel üzletembert, az Indotech Group vezérigazgatóját, és Szívek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatóját tartóztatták le. Az Indotech Group szerint a cégvezető nem követett el bűncselekményt, és együttműködik a hatóságokkal. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. 20 évvel ezelőtt, 2006. szeptemberében került nyilvánosságra az összödi beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A most közzétett dokumentumból kiderül, hogy miről tárgyalt a Gyurcsány kormány az akkori politikai válság idején. A titkosítás alól feloldott jegyzőkönyvek a kormány.hu oldalon olvasható. Emelkedhet egyes területeken a koronavírus fertőzések száma a közeljövőben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Méréseik szerint az elmúlt héten országosan enyhén nőtt a vírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Budapesten több mintában is kimutatták, koncentrációja ugyanakkor továbbra is alacsony vagy mérsékelt. Mentőautóval ütközött egy autó hajnalban a 10. kerületi Sibrik Miklós úton. Az elsődleges információk szerint a mentőautó az ütközés miatt felborult, a benne ülő 2 mentős és 2 beteg megsérült. A személyautóban 1 ember sérült meg, valamennyiüket kórházba vitték.
2: Petőfi Rádió, időjárás.
3: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futó zápor csak kevés helyen alakulhat ki, a szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Kívánok. Elmúlt 8 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. szeptember 18-án pénteken. Remélem a biztonsági övek becsatolva, ne feledd, zajlik a rendőrségi roadpool akció. Az autóhangszóróból is Rúzsa Magdi, szóval kezd az aduász.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt és sportos napot kívánok. Jövő héten indul a millió lépés az iskoládért kihívás, úgyhogy az aktivitásra való ösztönzés abszolút meg lesz. No de erről majd hétfőn bővebben. Ami a mai nap sportprogramját illeti, az N4 Sporton és az N4Sport.hu-n este 19.30-tól a labdarúgó OTP Bank Liga 8. fordulójából a Puskás Akadémia Kispest Honvéd találkozót láthatod. A Dunavörden pedig 18 órától a teniszezők Davis Kupa selejtezője következik. Itt a Luxemburg-Magyarország párharc két egyéni mérkőzését követheted figyelemmel. Jó szórakozást, jó szurkolást, és te is mozdulj ki a hétvégén. Használd ki az őszi kiránduló időt. Megteheted mindezt akár Rácsalmáson a Tök Fesztiválon, vagy Debrecenben a Zamat Fesztiválon. Mindkét helyszínen ott lesz a Halott Pénz csapata is. Ezúttal Majd című daluk szól. Itt a Petőfi.
2: Meg

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 8:30 érkezünk, már is jönnek a legfrissebbek többek között az utakról, ahol egyébként zajlik a rendőrségi roadpoll akció, hamarosan majd erről is bővebben, no de a hírek után a Biorobot Szembogár elsőként ez vár a Petőfin.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Bánáti Bence. Ez a Petőfi Rádió.
2: Kellemes őszi idő várható, év végére gyorsulhat fel az uniós források kifizetése. Gyilkost keres a rendőrség a fővárosban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Egy lerobbant jármű akadályozza a forgalmat az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya térségében, az 50-es kilométer előtt a kiépített terelésben. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
2: December végére gyorsulhat fel az uniós források kifizetése, hangsúlyozta Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A miniszterelnök úgy fogalmazott, sok a fél kész vagy elcsúszott projekt, az unió pedig utólag fizet, így lehet olyan terület, ahol csak jövőre érkezik meg a pénz. Mint mondta, sok feltételnek kell megfelelni, és folyamatosan kapják a visszaigazolásokat Brüsszelből. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása a jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjúban. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátumról azt mondta, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy év végéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, szükség van-e az új reaktorokra. Többen, köztük gyerekek is megsérültek Ukrajnában az éjszakai orosz dróncsapásokban, Kijev megyében családi házak, Nyipróban és Szumi megyében lakóépületek, oktatási és egészségügyi intézmények, valamint infrastruktúrális és ipari létesítmények rongálódtak meg. Az ukrán hadsereg is több mint 350 drónt lőtt ki Moszkva felé, de a légvédelem az eszközöket megsemmisítette. Megkezdődtek a parlamenti és regionális választások Oroszországban. A háromnapos voksoláson a 450 fős állami duma képviselői mellett regionális vezetőkről és törvényhozókról is döntenek. Most először vesz részt orosz parlamenti választáson az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Megöltek egy férfit az éjszaka Budapest 7. kerületében. A rendőrség szerint az áldozatot hajnali 2 előtt az Akácfa utcában közterületen bántalmazta egy ismeretlen, a férfi helyszínen meghalt. Az elkövető elmenekült, a rendőrség jelenleg is keresi. A BRFK emberölés miatt indított nyomozást.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futó zápor csak kevés helyen alakulhat ki. A szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
3: A magán gondol mellém ült, cigifűszál az erkéről, a végén úgyis csak egy só.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt és jó utat kívánok, vigyázz magadra bármerre jársz. A napokban zajlik a rendőrségi roadpool akció, ne feledd, a biztonsági jöv életet menthet. Szeptember 22-ig fokozott közúti ellenőrzésre számíthatsz, kiemelten figyelik a biztonsági jöv, a gyermekbiztonsági rendszer és a bukósisak használatát. Emellett ne feledd, hogy zajlik az Európai Mobilitási Hét, ennek jegyében a fővárosban autómentes hétvégét tartanak. A helyszín ezúttal a Kálvin tér, a Fővám tér, a Szabadsághíd, a Pesti alsó rakpart, és most először a Műegyetem rakpart is. Számos program lesz szombaton és vasárnap, például járműkiállítást is tartanak, nosztalgia járművekkel találkozhatsz, kipróbálhatod azt is, milyen lehetett régen villamos vezetőként jelezni a pályacsengővel, de mindez persze csak néhány, a sok élmény közül a részleteket a BKK oldalán megtalálod. Nálunk pedig a magyar zenei kedvenceket, AVS, emlékszem, itt a Petőfi. Emlékszem.

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, mindjárt 9 óra lesz, úgyhogy jönnek a hírek, aztán természetesen magyar kedvencekkel várlak vissza a következő 60 percre is, amikor is ellátogatunk Békés Csabára, Kaposvárra és Pécsre is. A napsütést pedig mindenütt az Anima Sound System biztosítja. Mindjárt a Petőfi.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
3: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
2: Itthon.
0: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
2: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
0: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
4: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-ától október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
6: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással, vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
7: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
8: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Bánáti Bence.
2: Ez a Petőfi Rádió.
9: Kellemes őszi idő várható, nyomoz a rendőrség a letelepedési kötvények miatt. Rengett a föld Nagykálló térségében.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Baleset miatt lassú a haladás az M3-as autópályán a főváros felé Mogyoród előtt, az M31-es csomópont után. Hallgatóink jelezték, hogy baleset történt a 11-es úton Szentendrén, mindkét irányban torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
9: Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása a jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott

0: interjúban. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátumról azt mondta, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy év végéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, szükség van-e az új reaktorokra. A kormány 1200 vállalása közül eddig 120-130 teljesült, mondta a miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Magyar Péter hangsúlyozta, a kabinet két lépcsőben jelentős béremelést ad a szociális ágazat dolgozóinak, ám nem egységesen, mert a szakterületeken belül jelentős eltérések vannak. Beszélt arról is, hogy a nyugdíjasok szép kártyájáról a jövő évi költségvetésben lesz döntés. Nyomoz a rendőrség a letelepedési kötvények ügyében, írja a 444.hu. A Transparency International júliusban tett feljelentést, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. A Rogán Antal által 2012-ben kezdeményezett programban uniós országokon kívüli állampolgároknak 250-300 ezer euróért juttattak magyar letelepedési engedélyt. A program lebonyolításában ismeretlen hátterű offshore cégek segítkezhettek. Ma veszi át az ELTE Dísz doktori címét Krasznahorkai László, a Nobel-díjas író, az egyetem korábbi hallgatójának tiszteletére. Tegnap ünnepséget rendeztek az intézmény megújult Trefort-kerti kampuszán. Az ELTE tegnap átadott olvasóterme is Krasznahorkai László nevét viseli. Földrengés volt Nagykálló térségében, Szabolcs-Szatmár Bereg megyében. A Hunren Kutatóintézet tegnap este 9 óra 18 perckor 2,7-es erősségű földmozgást regisztrált. A lakosság érzékelte a földrengést, de károkról nem érkezett jelentés.
1: Petőfi Rádió időjárás.
0: Országszerte napos, gomoly felhős az idő. Keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futó zápor csak kevés helyen alakulhat ki. A szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 9 óra, ez a Halló Magyarok 2026. szeptember 18-án pénteken, amikor is a Brassói Magyar Napok nagy színpadán majd az Anima Sound System játszik. No meg nálunk most, kezdésnek, itt a Tedd a napfénybe a számba.
2: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar zenékkel.

0: strandoz egész évben aktívan Magyarországon.
1: Gyerünk Békés Csabára, akár vonattal, ahol mától vasárnapig vár a vasútmodell kiállítás és mozdonyparádé. A művelődési ház nagy termében felépített modulrendszere, mint egy 50 méteren kanyarognak majd a vonatok. A terepasztalok némelyikén pedig nem csak a vasúti forgalom nyújt mozgó látványt, hanem mozog a fordítókorong is a fűtőházban, az éjszakai üzem alatt pedig az utcai közvilágítás biztosítja a fényt a modellvárosban. A rendezvényre Békés Csaba mellett Szlovákiából, Debrecenből, Szegedről, Balástjáról, Gádorosról, Budapestről, Pécsről és Szentlőrincről is érkeznek kiállítók. Érdekesség lesz egy teljesen legóból épült 27 méteres egyvágányú vonalszakasz, amely a 40. számú Budapest-Pécs vasútvonal Szentlőrinc-Pécs szakaszát modellezi a rajta található állomásokkal és az ott közlekedő vonatokkal együtt. Szombaton mozdonyparádét és vonatoztatást is tartanak. A békéscsabai vasútállomás raktári rakodó vágányain erre az alkalomra felsorakozott mozdonyok, vasúti járművek, sínfűrészelés és kézi hajtánypálya is vár, sőt, nosztalgia élmény buszok is lesznek, úgyhogy Békés Csaba bővelkedik az eseményekben itt az előttünk álló napokban. Nálunk pedig a magyar kedvenceké a főszerep, ha már vonattal utazás, akkor jöjjön most Utazó és Corinna dala. Ez a Vadvirág a Petőfi.

0: lehetőség, amire régóta vársz. Itt van.
1: Hajrá magyarok, petőfirádió.hu.
0: Zenélj vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.

0: aktívan Magyarországon.
1: Kaposvár is jó választás a hétvégére, ahol mától vasárnapig parkszínházi fesztivált tartanak, báb és tűzszínházi előadások, fényjáték, diavetítés is lesznek. A Vasari Parkba tervezett háromnapos ingyenes fesztivál 29 programot kínál a befogadó bábszínházként működő Kaposvári intézmény 2026-27-es évadának nyitó eseményeként. Népesség, babaszínházi produkciók, tűzsonglőr formációk, táncelőadás, ballonbábok felvonulása, zenefestő műhely, esti fényjátékok is a kínálatban, és a Tintaló cirkusz is ott lesz a fesztivál hétvége alatt mechanikus bábokkal. Ha netán családi kirándulást terveztél valamikor a Kaposvárra, akkor ez most egy tökéletes alkalom. Nálunk pedig a következőkben a Pinkers kísér akár Kaposvár irányába, jön a KFK, itt a Petőfi.

0: strandolsz egész évben aktívan Magyarországon.
1: Zene mellé tánc is dukál, ez tökéletes helyszín, például Pécs, mától vasárnapig, ahol ismét nemzetközi tangófesztivált rendeznek. Táncszínházi produkcióval, nemzetközi oktatókkal, élőzenés koncerttel, különleges divatbemutatóval és amatőr táncversennyel is várnak a nemzetközi tangó ünnepen. A fesztivál célja változatlanul az, hogy szélesre tárja a kapukat a műfaj iránt érdeklődők előtt, és közelebb hozza a tangó életérzését. Az egyedi öltözékek is szóba kerülnek, sőt a tangócipők készítésébe is betekintést nyerhetsz. Ha pedig kedvet kapsz a tánchoz, de még nincs tapasztalatod, semmi gond, ingyenes játékos beavató órán is részt vehetsz, vasárnap pedig a tangó piknik kínál szabadtéri táncot és kötetlen találkozást. Kellemes időtöltést akár Pécs városában is, és mindenképp 20 táncipőt, hogyha arra jársz. Kovalszkijék adják a talpa alávalót a következő percekben. Na, mire szültek? Ezzel megyünk tovább most a Petőfi.
2: Mögöttünk ég annyi híd, jó hangosan szerinted nincs, jó lesz így, pedig rendben van, nem fájhat ma és holnap is. Egyszer épp elég, szeretlek így, és akkor is, ha neked

0: az idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: 10 órához érkezünk, már is nagyon-nagyon jó reggelt kívánok, és jó munkát. Természetesen bízom benne, hogy nincs már belőle olyan nagyon-nagyon sok, aztán pedig vár rád egy csodás élményekkel teli őszi hétvége. A következő 60 percet még együtt töltjük, benne pedig kezdés Fábián Julival, Jazz and Wine, hamarosan a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
1: Itthon.
0: Otthon.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
3: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
1: A kemény hétköznapok után.
0: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
0: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyerj.

0: de azért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
0: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: Drágám, az a tányér a dédié volt.
3: Van jobb ötletünk a feszültségenyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Kellemes őszi idő várható, ismét tárgyal a kormány a norvég alappal. Választásokat tartanak Oroszországban.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
6: Munkagépnek hajtott egy autó az M3-as autópályán a főváros felé az M31-es csomópont után. A 25-ös kilométernél a belső sávot lezárták, torlódik a forgalom. Két autó ütközött a 11-es úton, Szentendrén a Dunakanyar körúton a Paprika Bíró utca kereszteződésénél. Váltakozva halad a forgalom, mindkét irányban lassú a haladás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
6: Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita azt írta, a pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Emlékeztetett, Magyarország az előző támogatási ciklus csak nem 78 milliárd forintos keretéhez,

0: azért nem jutott hozzá, mert nem sikerült megállapodni a civil forrásokat kezelő független szervezet kérdésében. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjúban. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátumról azt mondta, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy évvégéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, szükség van-e az új reaktorokra. Többen, köztük gyerekek is megsérültek Ukrajnában az éjszakai orosz dróncsapásokban. Kijev megyében családi házak, Dnipróban és Szumi megyében lakóépületek, oktatási és egészségügyi intézmények, valamint infrastruktúrális és ipari létesítmények rongálódtak meg. Az ukrán hadsereg is több mint 350 drónt lőtt ki Moszkva felé, de a légvédelem az eszközöket megsemmisítette. Megkezdődtek a parlamenti és regionális választások Oroszországban. A háromnapos voksoláson a 450 fős állami duma képviselői mellett regionális vezetőkről és törvényhozókról is döntenek. Most először vesz részt orosz parlamenti választáson az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. A hétvégén mossák az Erzsébet hidat, szombaton a Budáról Pestre, vasárnap pedig a Pestről Budára vezető oldalt tisztítják meg. A budapesti közművek közleménye szerint a most kezdődő őszi hídmosási programban megtisztul a Váralagút is.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
0: Országszerte napos, gomoly felhős az idő. Keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futó zápor csak kevés helyen alakulhat ki. A szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Természetesen 10 után sem hagyunk magadra, kísérünk a hazai kedvencekkel bármerre jársz. Nagyon-nagyon jó munkát, jó utat kívánok! 2026. szeptember 18-án küldöm neked Fábián Júli örök ragyogását, szól a Jazz and Wine.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: Zené vagy énekelj te is élőben.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfiradio.hu.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: A mai napon délután 1 órától Karnót Kamillát hallhatjuk a stúdiókoncerten, sőt láthatod is Facebook oldalunkon élőben, vagy akár YouTube csatornánkon. Feltörekvő budapesti zenészről van szó, többnyire akusztikus gitáros fellépésekkel járja az országot. Fellépett már több fesztiválon is, és célja, hogy őszinte saját indie pop dalait még a zuhany alatt is énekeljük. Kiskor óta gitározik, zongorázik, énekel, dalokat ír, szeretne a saját tapasztalataiból, érzéseiből olyan üzenetet közvetíteni felénk, hogy akár valami szomorú élményből is egy jó támasz nyújtson, méghozzá a dalai által. Hát hallgassuk szeretettel majd délután 1 órától, a következőkben pedig szintén egy fiatal tehetség következik, aki az utóbbi időszakban igencsak letette névjegyét. Bizonyíték erre a most következő felvétele is. Lengyel Johanna, Egyenes az út, itt a Petőfi.
1: Ez

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Szép napot és jó munkát kívánok, a hétvégére pedig remélem tervezgeted már a kirándulásokat, élményeket. Ne feledd, hogy most hétvégén rendezik a kulturális örökség napjait. Országszerte 500 ingyenes program a kínálatban, melyek keretében számos ritkán látogatható épület, köztük a Sándor Palota, a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Államkincstár is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. Továbbá templomok, kastélyok, múzeumok, tájházak, kertek és más különleges örökségi helyszínek várnak. Idén a központi tematika a veszélyben lévő örökség, megújulás, újragondolás, élettel való megtöltés. A program arra is keresi a választ, hogy hogyan őrizhető meg a közös örökség úgy, hogy az ne pusztán a múlt emléke, hanem a jelen közösségeinek élő része legyen. Az örökségnapok oldalán megtalálod a lehetőségeket, érdemes böngészni. És szintén érdemes böngészni a Kárszongóma koncertnaptárát, hiszen klubturnéra indulnak. Ott lesznek majd októberben Sopronban, Szegeden, Miskolcon, novemberben Kecskeméten, decemberben Pécsen, és alig ha van vége ezzel a felsorolásnak. Én még sohasem, ezt hallgatjuk a srácokkal itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió. Petőfi Rádió.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt és jó munkát kívánok, a reggeli műszak lassan-lassan zárul, hiszen 11 óra felé haladunk, amikor is jön majd Mákat a programajánlatokkal. Aztán egy órától stúdiókoncert, ahogy említettem, Karnót Kamillával, Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon élőben nézheted is. Délután jön Szikora Tomi, aki hazakísér, vagy már a hétvégi kirándulások felé. Estétől kívánságműsorral is vár, 9-től koncertajánlatok, 11-től pedig a hazai gitárokban Fekete Laci mesél majd a gitárjáték szeretetéről aktuális vendégével. Tarts velünk akkor is, na a következőkben pedig egy újabb magyar kedvenc vár ránk, méghozzá a 4 Street csapata, akikkel ma Rácsalmáson találkozhatsz, holnap Szekszárdon, vasárnap pedig Zilahon játszanak. Ez a 10 éven át, itt a Petőfi.
3: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél leszemben szaladok, én a

0: műszakot indítani tudni kell.
1: A reggeli műszak elindult, méghozzá jó hangulattal, sok-sok érdekességgel és a magyar kedvencekkel. Így lesz ez a folytatásban is. Én köszönöm szépen, hogy az elmúlt 5 órát velem töltötted, Habóczky Mátét hallottad. Hétvégére csodás élményeket, vagy éppen jó pihenést kívánok itt az ősz kellős közepén. Hétfő hajnalban pedig újra találkozunk. Bármerre jársz, határon, innen vagy túl, vigyázz magadra, és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
3: Hány óra?
4: Hajnal 2.
3: Megint nem alszol?
4: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
3: Próbáld ki te is a Sedakurt.
5: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Alszol.
5: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A kemény hétköznapok után.
6: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
6: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyere

0: de azért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
0: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
3: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Bánárti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Kellemes őszi idő várható. A politikusok életmódját is vizsgálják a vagyonosodási ellenőrzéseken. November végéig érkezik az iskolakezdési támogatás második része.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Munkagépnek hajtott egy autó az M3-as autópályán a főváros felé az M31-es csomópont után. A 25-ös kilométernél a belső sávot lezárták, torlódik a forgalom. Szalakorlátnak ütközött egy autó az M5-ös autópályán Röszke felé a Kiskunfélegyháza dél csomópont előtt. A jármű Budapest irányába tartott, a szalakorlátnak rohant, majd átrepült a szemközti oldalra. A 113-as kilométernél jelenleg áll a forgalom. A Budapest felé vezető oldalon a belső sávon is van törmelék, ezért vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
5: A vagyonnyilatkozatokat és az érintettek életmódját is vizsgálja majd az adóhivatal a politikusok vagyonosodási ellenőrzésekor, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, a hatóság feladata lesz az eltitkolt vagy elrejtett vagyonelemek feltárása is. Ha az ellenőrzés során bűncselekmény gyanúja merül fel, a NAV értesíti a nyomozóhatóságokat. Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a magyar sportban, erről is a miniszterelnök beszélt.

0: Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, az erről szóló törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnek be vezető pozíciót olyan sportegyesületekben, amelyek több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztatnak. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak. A pénzt ezúttal utalvány formájában kézbesítik, amelyet jövő március közepéig lehet felhasználni. Az a több mint 6500 jogosult, aki adminisztrációs hiba miatt nem kapta meg az első részletet, pótlólag juthat hozzá a támogatáshoz.
1: Petőfi Rádió. Sport.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. A Ferencváros nagyszerű játékkal 3-1-re nyert a skót Celtic otthonában a labdarúgó Európa Liga alapszakaszának első fordulójában. A 20. percben Bamidele Yusuf lövését követően Liam Scales lábán megpattanva került a labda a kapuba, és bár a skótok egyenlítettek az első félidő utolsó előtti percében, ám a hosszabbításban Christopher Zakariasen ismét betalált, így az FTC mehetett előnnyel a szünetre. A 47. percben Daniel Arzani is remek gólt lőtt, kialakítva ezzel a végeredményt. Varga Barnabás kétszer volt eredményes, Vitális Milán pedig megszerezte első gólját új csapatában. Az AEK Athén magyar válogatott játékosai a görög kupa második fordulójában hazai pályán a Panserraikos ellen találtak a kapuba, a fővárosi együttes 8-1-es győzelmével végződött összecsapáson. Vitális Milán kezdőként 78 percet játszott, rossz hír viszont, hogy Varga Barnabást combsérülés miatt az 56. percben le kellett cserélni, így kérdéses, hogy játszhat-e a soron következő Nemzetek Ligája találkozókon. 8-at döntőbe jutott Hankó Kálmán a 70 kg-os súlycsoportban a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság első versenynapján, miután pontozásos győzelmet aratott román ellenfele fölött. Az 55 kg-os Virbán Gábor és a 90 kg-os Kis Levente viszont kikapott és búcsúzott a további küzdelmektől.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Országszerte napos, gomoly felhős az idő. Keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futó zápor csak kevés helyen alakulhat ki. A szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Indul az Itthon Otthon a Petőfi program ajánlója. Előttünk az autómentes hétvége, rengeteg program kínálattal, már is hallhatod a részleteket, vagy akár ha gondolod, visszarepülhetsz a 19. század elegáns peskű világába is. Vagy inkább szörpöket kóstolnál, mindenre lesz lehetőség.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag

Az ebéd utáni desszert igaz még várat magára, de azért kezdjük most az édes finomságokkal. Szörpöket lehet ugyanis kóstolni hamarosan a Fóli Arborétumban. Azaz, megismerheted, hogyan készülnek a Balaton felvidék legfinomabb, természetes alapanyagokból készült frissítői. Badacsonyörsön található és egész évben látogatható az az arborétum, ami autóval és kerékpárral is nagyon könnyen megközelíthető, a helyszínen pedig ingyenes parkoló áll rendelkezésre. A 71-es útról a parkolóhoz vezető út egyébként nagyon keskeny és kanyargós, úgyhogy óvatosan körültekintően, ha arra jársz, hogy a gyalogosokra is tessék figyelni, valamint a kerékpárosokra. A Balatoni Szörp Fesztivál, tehát a Fóli Arborétumban tartják, és ez az első ilyen jellegű esemény, a Balaton felvidék legjobb szörpkészítői, egy családi élmények és egy csodás mediterrán kert vár tehát, valamint koncertek, az Zajongó zenekar fellépése például, de lesz bűvész bohóc műsor, animátor foglalkozások, arcfestés tombola, a Szörp a konyhában gasztró bemutató, valamint esti mozi színesíti a napot. Ha tehát szereted a helyi ízeket, a kézműves finomságokat és az egész családnak szóló balatoni programot keresed, akkor ne feledd a Fóli Arborétumot és a Balatoni Szörp Fesztivált. Sok-sok egyéb program vár még, itt mindent részletesen megtudhatsz a Petőfin 11 és 1 óra között, tarts velem!

0: Petőfi Rádió.
1: Csókolom, megérkeztem. Por utánam, köd előttem. De azt jól látom még, hogy ön mindig olyan szép, mint akkor minden reggel.

0: otthon. Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Sok minden koncentrálódik az elkövetkező napokra, autómentes hétvége például, valamint nagy sportág és hangszerválasztó, de visszarepülhetsz a 19. század elegáns pezsgő világába is, hiszen jön a romantikus reformkor, Balatonfüred egyik program sorozata. A város ilyenkor látványos időutazássá válik, a sétányokon ugyanis reformkori ruhába öltözött hölgyek és urak fogadják a látogatókat, a paloták és villák környékén pedig életre kelnek a reformkor társasági jelenetei, zenei és táncai. Az ország egyik legkülönlegesebb kulturális és hagyományőrző rendezvénye, minden évben több tízezer látogatót vonz, és nem véletlenül. A programok a korszak szellemiségét idézik meg, irodalmi estek, szalonbeszélgetések, klasszikus zenei koncertek, történelmi előadások és szabadtéri színházi jelenetek mind-mind várják az érkezőket. A Tagore sétányon pedig díszes felvonulások, korhű zenés produkciók és kézműves portékák idézik fel Balatonfüred aranykorát, miközben a város híres fürdő kultúrájának hangulata is ilyenkor újjáéled. Sőt, Fekete István regénye a Vuk is megelevenedik, illetve a Hippolita lakály zenés vígjáték is látható lesz a Veszprémi Petőfi Színház előadásában. Ezen kívül hintós felvonulásra is készülj, valamint reformkori kosztümös bára. A fellépők táborát továbbá Illényi Katica és a Sárik Péter trió is erősíti, de mézes kalács írókázáson is részt vehetsz, készíthetsz ajtókopogtatót, vagy éppen rongybabát. A Dénénétől István a királyi című zenés történelmi színpadi mű pedig szintén vár egy különleges utazásra, hiszen a Magyar Zenész Színház történetének jelentős állomásain keresztül kalauzolva egyidejűleg a Zenész Színház meghatározó alkotóinak életművébe is be lehet tekinteni. Még solymáz bemutatóval is készülnek, sőt angol pointen, vadászgörény, vörösszárnyú, ölyv, indiai sólyom, macskabagoly bemutatóval is készülnek, sőt meg is lehet ismerkedni az állatokkal, madarakkal is közös fotózási lehetőség is biztosított. Ez mind-mind vár tehát Balatonfüreden, a romantikus reformkor keretében. Itt a Petőfin, pedig ezúttal Dash és Young Fly.

0: programot. A stúdióban
1: Nákac, aki mindig hozza az előttünk álló programokat, az Európai Mobilitási Hét keretében tartják például most hétvégén az autómentes hétvégét. Budapesten ezúttal még nagyobb helyszínen, a Kálvin tértől a Fővám térig, a Szabadsághídon, a Pesti alsó rakparton is, most először a Műegyetem rakparton is, járműkiállítással, kerékpár és rollerszetési lehetőséggel, szakmai, családi, gyerek, illetve közösségi programokkal, valamint gasztrósétánnyal is készülnek. Sőt, a megújult MOL Bubit is ki lehet próbálni, a Műegyetem rakparton pedig a közlekedés biztonsága és az esélyegyenlőségé lesz a főszerep. Még nevet is adhatsz egy bringának egyébként, a következő egy évben azt is végigköveteted, hogy mi történik veled, de csupán 100 bringa vár örökbefogadásra, úgyhogy érdemes ezzel kapcsolatban időben érkezni. Az autómentes hétvégén egyébként kiállított villamosok között lehet sétálni, a Gellért tértől egyenesen a Fővám térig. Itt mesélnek a villamosok történetéről, megtekintheted a kiállított járműveket, műszaki érdekességeket mutatnak be, a felmerülő kérdésekre pedig a BKV és a BKK szakértői válaszolnak. Érdemes regisztrálni egy e-mail címmel legfeljebb 2 sétára. Lehet ezt megtenni. Például a BKK futárközpontot is fel lehet fedezni, egy fejlett számítógépes irányító központot, ahol diszpécseri terem is található. Itt a napi operatív feladatok közé tartozik a menetrend szerinti közlekedés fenntartása, a bekövetkezett zavarok kedvezőtlen hatásainak csökkentése, a járművek egyenletes közlekedésének biztosítása. A látogatás során bemutatják a futárközpontban dolgozó munkát, tehát bepillantást nyerhetsz a zavar elhárítási folyamatokba, megismerheted, hogy milyen beavatkozási lehetőségek állnak a diszpécserek rendelkezésére a forgalom irányítási és utastájékoztatási rendszerben. Sok egyéb program vár még ennek kapcsán, úgyhogy további részletek jönnek itt a Petőfi. Tarts velem!

0: Ki. Ezeket részletezem a folytatásban is, már is folytatódik tehát az Itthon Otthon, a Petőfi program ajánlója, és a hírek után a Bagosi Brothers Company is velünk lesz.
1: Visszajövök én egyszer még, az esőt, ha elfújja a szél, minden ember hazatér.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
5: Anya, kapar a torkom!
6: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
7: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással, vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
9: Hány óra?
10: Hajnal 2.
9: Megint nem alszol?
10: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
9: Próbáld ki te is a Sedakurt.
11: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
9: Alszol?
11: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Bánáti Bence.
2: Ez a Petőfi Rádió.
12: Kellemes őszi idő várható, feljelentést tesz a kormány az autópálya koncessziók miatt. Felborult egy mentő a fővárosban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Az erős tranzitforgalom miatt több helyen jelentős torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 13-as főút csomópontja és Tatabánya között. Két furgon ütközött az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Győr térségében. A 123-as kilométernél a leállósávon haladnak a járművek, 4 kilométeres a torlódás. Az M5-ös autópályán Röszke felé a Kiskunfélegyháza dél csomópontja pont előtt egy Budapest felé tartó autó szalagkorlátnak rohant, majd átrepült a szemközti oldalra. A 113-as kilométernél egy sávon megindult a forgalom, de még 5 kilométeres a dugó. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
12: Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, Európa legnagyobb koncessziós szerződése több mint 23 ezer milliárd forintot érint, és 35 évre kötötték meg. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hozzátette, a magyar autópályák mintegy kétharmadát üzemeltetésbe adták a Mészáros-Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy az üzemeltetést a magyar közút vegye vissza. A vagyonnyilatkozatokat és az érintettek életmódját is vizsgálja majd az adóhivatal a politikusok vagyonosodási ellenőrzésekor. Erről szintén a miniszterelnök beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, a hatóság feladata lesz az eltitkolt vagy elrejtett vagyonelemek feltárása is. Ha az ellenőrzés során bűncselekmény gyanúja merül fel, a NAV értesíti a nyomozó hatóságokat. Újabb feljelentéseket tett a belügyminisztérium, ezúttal a Nemzeti Sportügynökséget érintően. Posvai Gábor belügyminiszter szerint 5 esetben tudatosan hátrányos helyzetbe hozták a magyar államot, vagy a közvagyont érintően kifejezetten nagy vagyoni hátrányt okoztak. A feljelentésekben szerepel például túlárazott beszerzés, nyilvános pályáztatás megkerülése és a versenyeztetési szabályok kijátszása. mentőautóval ütközött.

0: Egy személyautó hajnalban Budapesten a 10. kerületi Sibrik Miklós úton. A mentő az ütközés következtében felborult. A benne ülő két mentős mellett egy beteg és hozzátartozója is megsérült, ahogy a személyautó sofőrje is. Valamennyien ki tudtak szállni a járművekből, majd az 5 embert könnyű sérülésekkel vitték kórházba. A mentőautó az ütközés pillanatában megkülönböztető jelzéssel haladt. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsó rakparton. A Városháza közölte, a nyári lezárás véget ér, de hétvégenként, péntek estétől hétfő hajnalig továbbra is csak gyalogosan és kerékpárra lehet közlekedni a rakpart Erzsébet híd és Margit híd közötti szakaszán.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
0: Országszerte napos, gomoly felhős az idő, keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futó zápor csak kevés helyen alakulhat ki, a szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Stúdió idő vár a hétvégén, és rengeteg program, ezeket részletezem mindig 11 és 1 óra között. Már is folytatódik az Itthon Otthon a Petőfi program ajánlója. Ha van neked is jó tipped, akkor csatlakozz a részleteket, küld SMS-ben vagy Viberem számunk 0630 30 30 380.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: otthon. Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: A kora esti óráktól jelentős forgalomkorlátozásokra, lezárásokra kell készülni a fővárosban az autómentes hétvége kapcsán, de rengeteg vezetett séta is vár, ahol nagyon sok mindenre fény derül. Például gyakorlati tanácsokat is adnak a kerékpározáshoz. Holnap délután a Fővám térről indul egy séta. Itt felvetelszheted a várost két keréken, vagyis olyan útvonalakat járhatsz be kerékpárral, melyek mentén megtapasztalhatod, hogy mekkora élmény az idén Budapesten bringával közlekedni. A biciklizés közben pedig szó esik arról is, hogy mikre figyelj az adott útvonalon, és milyen praktikákkal teheted élvezetessé a városi kerékpározást. Emellett bemutatják azt is, hogy a kerékpározás reneszánszának köszönhetően hogyan változik a város élhetősége. A programra saját kerékpárral is lehet érkezni, de előzetes igény esetén Molbubi kerékpárt is biztosítanak. Előzetes igényedet a visszaúlozoló e-mailre küldött válaszban tudod leadni, talán még nem késő. Megismerheted egyébként a trolibusz közlekedés történetét is, a Baross utcai vonalat egészen pontosan. Szombaton két séta is indul ennek kapcsán a Ferenciek teréről. A Baross utcában közlekedő trolibusz története ugye hülyen reprezentálja a budapesti troli hálózat kialakulását, viszontagságait és a közelmúlt troli reneszánszát is. Tehát ha érdekel a csápos Ferrari különleges történelme, akkor érdemes ezen a sétán részt venned. Egyébként nem csak a 83-as troliról lehet megtudni mindent, megismerheted a troli ágazathoz kapcsolódó jellegzetességeket és a fővárosi troli üzem fejlődés történetének politikai-gazdasági összefüggéseit is. A séta a Ferenciek teréről a múltból indul, és végül megérkezik a jelenbe, majd a József körúton átsuhanó trolibuszokat megfigyelve a jövőbe is kitekinthetsz. A séta a 32-esek terén fejeződik majd be. Sok-sok egyéb program már még ezen kívül is természetesen, itt a Petőfi mindent megtudhatsz a részletekről 11 és 1 óra között, hiszen ez az Itthon Otthon, a Petőfi program ajánlója.

0: Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.
2: Nem tudom, hogy miért, nem tudom, hogy hogyan.

0: otthon. Programot ajánlunk minden nap.
1: Hozom az aktualitásokat minden hétköznap, te csak figyelj, jegyzetelj, aztán már indulhatsz is, és majd várom jövő héten az élménybeszámolókat egy-egy programról. Székesfehérvár azért lehet például jó célpont, mert ott több program is vár, például a lecsó főző vigasság, bográncsok százai alatt lobban feltelt hamarosan a láng, családok, baráti társaságok és munkai közösségek csapatai gyűlnek ilyenkor össze az ország minden részéből, hogy főzés mellett beszélgessenek, jól érezzék magukat és finomat főzzenek. A paprikás ételek közül rangos zsűri választja majd ki a legjobbnak ítélteket. A nap végére derül aztán ki, hogy ki lesz az idén 2026-ban a lecsó király. Új gazdára talál közben a Sipi emlékkupa is, és díjazzák a legdekoratívabb főzőhelyet is. A közösségi eseményhez családi programok kapcsolódnak, a termékeiket kínáló kézműveseknek köszönhetően pedig igazi vásári hangulat lesz majd a városban. A Cukorborsó zenekar is fellép, utcabál is lesz majd a nap vége felé, illetve fellép a Mohikán zenekar, Bódi László cipő emlékkoncertje is látható hallható lesz a fehérvári lecsó főző vigasságon. És Székesfehérvárat helyszínt a Maroshegyi Böndörödőnek is, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban a sóstói lakótelepen. A városrész hagyományos szüreti mulatsága zajlik majd itt. Lesz latin fitness bemutató is, valamint zumba, a kiskolász duó gyerekkoncertje is látható hallható lesz, Óriás Bábos előadással is készülnek. Egyébként a szüreti időszakhoz kapcsolódó közösségi rendezvény mindig évről évre Maroshegy egyik őszi programja, a szüreti hagyományokat, a helyi közösségeket és a családi kikapcsolódást állítja a középpontba, még pecsétgyűjtő játékkal is készülnek, sőt íjászat és jurta bemutató is lesz, valamint a lovaglási lehetőség és társas lovaskocsikázás, ez tehát a Maroshegyi Böndörödő keretében. Jönnek még további programötletek itt a Petőfin, ha szeretnél te is csatlakozni egy-egy tippel, ötlettel 0 30 30 30 380, írj SMS-t vagy Viber-üzit.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Itthon, otthon van programod. A stúdióban.
1: Megkata, aki mindig aktuálisan és részletesen számol be az előttünk álló programokról. Autómentes hétvége, fantasztikus idő előtt állunk, jön a nagy sportág és hangszerválasztó. Attila írta, hogy Szexárda a Szüreti Fesztivál lesz, a 4S Street ad például élő koncertet. Köszönjük szépen, és például Siófokon, hogyha a Balaton környékért célzod meg, akkor ott is lesz látnivaló. Siófokon például a Kulturális Örökség Napjai vár rád, ez egy országos programsorozat, amihez csatlakozott a Kálmán Imre Emlékház is. A kétnapos eseményen zenei és kreatív gyermekfoglalkozások, tárlatvezetések és városnéző séták is várják az érkezőket. A szombati zenés gyermekfoglalkozással elindul a nap, aztán az Emlékház állandó kiállítását lehet vezetett formában megismerni, délután pedig a Térforma Dallam című városnéző séta mutatja be Siófok egyes építészeti és kulturális értékeit. Vasárnap mozaik készítéssel folytatódik a programsorozat, ez pedig újabb tárlatvezetés, majd a város múltját felidéző séta követi. Siófokon tehát ne feledd, kulturális örökség napjai várnak, itt a Petőfin, pedig a Magidom.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, és hamarosan élő stúdió koncert, ha nem is szimfonikusokkal, mint ahogy ezt tegnap kérte egy hallgatónk, a kisé erősre sikeredett, itt ott hörgős metállá avanzsáló csapatunktól, az Interventiontől. Nyugodtabb vizekre vezünk, ez biztosan állíthatom, hiszen ezúttal egy olyan énekesnő érkezik hozzánk, aki többnyire akusztikus gitáros fellépésekkel járja az országot. Cél egyébként, hogy őszinte saját indie pop dalait, még az uhany alatt is énekelje a közönsége. Tarts velünk, egy órától az élő stúdió koncertet Karnut Kamilla adja.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a közmédia csatornáin.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Kezdj el az

0: Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
1: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A kemény hétköznapok után
3: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyeremény

0: de azért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
0: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Kellemes őszi idő várható, feljelentést tesz a kormány az autópálya koncessziók miatt. Választásokat tartanak Oroszországban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az erős tranzit forgalom miatt több helyen jelentős torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a 13-as főút csomópontja és Tatabánya között. Két furgon ütközött az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Győr térségében. A 123-as kilométernél a leállósávon haladnak a járművek, több kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, Európa legnagyobb koncessziós szerződése több mint 23 ezer milliárd forintot érint és 35 évre kötötték meg. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hozzátette, a magyar autópályák mintegy kétharmadát üzemeltetésbe adták a Mészáros-Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy az üzemeltetést a magyar közút vegye vissza. Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a magyar sportban. Erről is a miniszterelnök beszélt a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, az erről szóló törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnek be vezető pozíciót olyan sportegyesületekben, amelyek több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztatnak. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása a jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjúban. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátumról azt mondta, az ország több irányból is képes gázt beszerezni. A tárcavezető arról is beszélt, hogy év végéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, szükség van-e az új reaktorokra. Többen, köztük gyerekek is megsérültek Ukrajnában az éjszakai orosz dróncsapásokban. Kijev megyében családi házak rongálódtak meg. Az ukrán hadsereg is több mint 350 drónt lőtt Moszkva felé, de a légvédelem az eszközöket megsemmisítette. Megkezdődtek a parlamenti és regionális választások Oroszországban. A háromnapos voksoláson a 450 fős állami duma képviselőiről is döntenek. Most először vesz részt orosz parlamenti választáson az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt négy régió lakossága.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte napos, gomoly felhős az idő. Keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futó zápor csak kevés helyen alakulhat ki. A szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Egy óra elmúlt, már is benézhetsz hozzánk a Petőfi

Facebook oldalán vagy YouTube csatornáján, hiszen indul az élő stúdió koncert, többnyire akusztikus gitáros fellépésekkel járja az országot. Kanut Kamilla, akit most már te is láthatsz. Nagyon jó szórakozást kívánunk!

0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
1: És Karnóth Kamillával. Na, hát a tegnapi csapat az Intervention kicsit időnként bevadult, ma egészen más vizekre vezünk, tulajdonképpen jön a másik oldal, egy nagyon letisztult, nagyon kellemes, lágy hangzás világ, egy szágitárral. Szia, Kamilla!
2: Szia, sziasztok!
1: Kicsit megvoltál fázait, mondtad nekem adáson kívül, de még kuráltad magad, a nevet ez hasonló a jó kis Kamilla teával. Segít?
2: Hát igen, igen, most azt érzem, hogy újul terővel tudok majd itt énekelni.
1: Szuper, néztem az oldaladat, és azt láttam, hogy utcán is zenéltél. Mennyire nehéz elindulni ezen az úton? Mert ugye ott állsz egyedül, mint ahogy most is egyébként egy szággitárral, jönnek, mennek az emberek, ugye az utcazenélésnek az a lényege, hogy egy kicsit ott a nagy jövés-menésben az ember megálljon egy pár pillanatra, lelassuljon adott esetben, egy kicsit töltődjön, egy kicsit jobb kedvel távozzon.
2: Igen, igen, hát elindulni ezen az úton kicsit nehéz így kikerülni a szoba négy falak közül az emberek elé, de egyébként én nagyon szeretem csinálni, meg tök jó érzés, hogy van, aki akár nem is tervezte, de végig ott marad a koncerten.
1: És hát az a legjobb visszajelzés,
2: igen, igen,
1: ugye?
2: Igen.
1: És egyébként hogy fogadják az emberek? Mi a tapasztalatod? Mindenki tényleg ennyire rohan, mondjuk a mobiljába burkolózik, mert mostanában ugye leginkább ezt látjuk, hogy azért a közlekedésben is az ember ahelyett, hogy figyelne másra, inkább fogja a mobilját és azt nézi.
2: Én is erre számítottam, hogy nagyon ez lesz, és meg se állnak olyankor az emberek, de egyébként szerencsére pozitívan csalódtam, mert nagyon sokan leveszik olyankor a fejhallgatót, belehallgatnak, leülnek egy közeli padra, vagy akár ott állnak, és akkor be lehet őket vonni esetleg egy ilyen tapsoltatás keretébe.
1: Mennyire kell erre felkészülni? Mert azért kiállni oda vadidegen emberek elé nem úgy, mint egy fesztiválon, ahol nyilván az ember a kedvencéhez érkezik, hanem tényleg itt mindenki jön és megy.
2: Hát igen, ez nehezebb, mert sose tudom, hogy milyen emberek lesznek ott, tehát nehéz belőni, hogy milyen dalokat vigyek, de azért mindig szoktam olyat is, amilyen retro, vagy amilyen újabb, hogy így mindenkinek tudjak kedvezni.
1: És milyen a visszajelzés, mi a tapasztalat? Tehát akkor abszolút pozitív?
2: Igen, igen, igaziból negatívan még nem is találkoztam. Van, aki leszakít egy-egy virágot ott az utcán, és még oda is hozzá, szóval nagyon aranyosak szoktak lenni az emberek.
1: Na szuper, hát most akkor az utcáról ide a stúdióba, ismét a Petőfi stúdiójába érkeztél, és hoztál nekünk 5 dalt. Mi lesz az első, amivel indítasz?
2: Az első az Azt mondták című dal lesz.
1: Mi tudhatunk róla?
2: Ezt nemrég írtam egyébként egy körülbelül olyan 3 hete, és igaziból szomorú témát dolgoz fel, szóval kicsit nehéz is ilyenkor így átvenni ezt a hangulatot és belemélyedni abba, de amúgy én nagyon-nagyon szeretem ezt a dalt.
1: Milyen témát ölelelt?
2: Hát elképzeltem, hogy elveszítek valakit, akit nagyon szeretek, és erről próbáltam írni.
1: Na, halljuk, akkor azt mondják élőben itt a Petőfi Rádióban Karnóth Kamillától, akit láthatsz is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Black.
1: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban Karnót Kamillával, ez volt az Azt mondják, egy egészen új dal, amit most itt a Petőfi Rádión hallattunk. Hát ugye egy érdekes témát dolgoztál fel, amit sokan már átéltek, sokan még nem. Te elképzelted, vagy van már ehhez kapcsolatos tapasztalatod, hogy elveszítesz valakit?
0: Igen, sajnos nagyon kiskoromban, 8 évesen az apukámat elveszítettem, és azóta egy kicsit ijesztő, hogy vajon mikor húz egy ilyet még meg az élet, hogy megint elvesz tőlem valakit, és erről próbáltam írni.
1: Nehéz egyébként erről énekelni? Hogy érzed, hogy ilyenkor megkönnyebbülsz, vagy másnak szeretnél egy kicsit, nem tudom, fogóckodót adni a dalokkal?
0: Igen, nagyon szeretem azt csinálni, hogy másoknak adok ilyen fogóckodót, amit te is mondtál, és egyébként igen, nehéz szokott lenni erről énekelni, de az elmúlt évek során már kezdtem bele rázódni ebbe.
1: Szokták mondani, hogy mintha felülről irányítanának minket, vagy adnának itt-ott némi segítséget, vagy súgnának. Te érzel ilyet?
0: Igen, szeretem azt hinni, hogy ez így van, és hogy ő így úgymond vigyáz rám bentről. Meg a nagymamát is elvesztettem nem is olyan régen, és azt is dalba írtam, és az is olyankor kicsit segít nekem is.
1: Figyeled a jeleket?
0: Igen, néha egy-egy ilyen felhőbe, hogyha belelátok valamit, vagy egy pocsolyába, egy annak az alakjába, az így nagyon érdekes tud lenni.
1: És mennyire tudod így kinyitni a szívedet, hogyha például valami fontos döntés előtt állsz, akkor esetleg nem tudom, érzed, hogy segítenek, vagy próbálják küldeni valahogy a választ?
0: Hát,
1: mennyire
0: igen,
1: vagy nyitott erre?
0: Igen, egyébként erre nagyon nyitott vagyok, meg tényleg érzem is, vagy hát próbálom így belegondolni abba, hogy mondjuk, ha van egy nagyon nehéz pillanat, akkor abban úgy tudom, hogy nem vagyok egyedül.
1: Hamarosan innen folytatjuk, hogyha szeretnél üzenni, vagy kérdezni Kamillát, akkor a Petőfi Rádió Facebook oldalán, vagy a 06 30 30 30 380 számon is megteheted. Ez a dal más, mint az eddigiek, nagyon jól áll, írja Bea, és menő a tincsed. Ezt is kiszúrta. Jó, hát Zola is üzent közben, Katon, mivel te minden ideillő jelzőt elmondtál, nekem csak azt maradt, hogy durva jó, de kicsit másképp megvettem. Szóval nagyon tetszett neki, szívecskéket is küldetett. Köszönjük szépen, várjuk a visszajelzéseket. Kamillával pedig már is folytatjuk tovább az élő stúdió koncertet.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: Mondd el, magyarok!
1: Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban, a stúdióban.
2: Karnóz Kamilla, te is láthatod őt a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Nézd be hozzánk, ha szeretnél, akkor üzenhetsz is, illetve te is kérdezhetsz Kamillától. Az előző dalban ugye szöveg tekintetében egy nagyon különleges szerkezeti játékot is hallhattunk, hiszen a szöveg részek végén ugye a következő szó elején megismétlődött ugyanaz, ennek van egy szakkifejezés, anadiplózis, egy retorikai eszköz egyébként. Miért nyúltál ehhez?
3: Nagyon szeretek játszani a szöveggel, és néha próbálom így a szavakat így hasonlóvá tenni, viszont néha egészen más dolgokat próbálok ki, és most az egyik sor ilyen volt, és akkor úgy döntöttem, hogy igazából megpróbálom végig
2: ezt. Akkor ezt viszed végig a hadalban. És készült egy angol nyelvű dalod is, ami eddig még nem volt, ráadásul ezt a párodnak írtad.
3: Igen.
2: Miért lett angol nyelvű?
3: Hát, amúgy angolul nagyon szeretek írni, talán komfortosabban is, mint magyarul, ami lehet, hogy kicsit furcsa, de én úgy kezdtem az egészet, és hát vidám dalokat nekem nehezebb írni, de ez most egy kifejezetten ilyen szerelmes dal.
2: Mire gondoltál, miközben írtad? Vagy, tehát, hogy ez volt a cél, hogy a párodnak írj egy dalt, vagy jött egy ötlet, és aztán gondoltad, hogy akkor ezt neki fogod címezni?
3: Hát igen, így úgy gondoltam, hogy már írtam egy csomó ilyen kitalált, vagy hát kitalált érzéses szakítós dalt, akkor már legyen egy olyan, ami tükrözi a valóságot és a valós szerelmi életemet.
2: És örült neki, mit szólt, amikor meghallotta?
3: Szerintem nagyon el se hitte, hogy végre írtam egy dalt, ami olyan, hogy vidámabb a szövege, szóval amúgy örült neki, meg azóta is nagyon szereti.
2: Szoktátok közösen énekelni?
3: Hát ő énekelni nem. Énekelni nem szeret, viszont van, hogy előadom neki a szobában.
2: Nem ilyen romantikus, ezt tudtuk ki. Most pedig itt a Petőfi Rádióban adod elő a hallgatóinknak. Jön az interjú, itt a Petőfin élőben Karnóz Kamillától, figyelj!
1: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban Karnóth Kamillával. Azt írja egy hallgatónk, teljesen mindegy, hogy miről énekelsz, csak ne hagyd abba. Öröm hallgatni, nagyon kelleles és kedves a hangod.
1: Köszönöm szépen.
0: A 0630303380 számunk mellett a Petőfi Rádió Facebook oldalán is lehet üzenét, minden látható, és isteni a hangod, Judit is írja. Nagyon megnyugtató és egyben izgalmas is, és a szöveg is nagyon-nagyon szuper.
1: Köszönöm.
0: Már is innen folytatjuk tovább, tarts velünk a Petőfi, ma az élő stúdió koncertet Karnóth Kamilla adja.
2: Hajrá, magyarok!
3: Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.
4: Ez a legújabb magyar.

0: koncert Mákkatával. A stúdióban
1: Karnóth Kamilla, Éva és Attila sok sikert kívánnak neked, nagyon jó vagy, ezt üzenik, és Balú is mindig csatlakozik hozzánk. Feldobjátok a délutánomat, annyira cuki vagy, Kamilla, hogy ezt el se lehet mondani, és ez az énekhang egyszerűen zseniális. Jó kedvem is lett, mert most jöttem az autószervizből, szerencsére rendben van minden, a motorgenerálon kívül más nem találtak. Úgyhogy maradjunk annyiba, hogy pont jókor jöttél, Kamilla.
2: Jaj, hát igyekszem feldobni a hangulatot, így a következő dal is egyébként ilyen vidámabb, ilyen nyárzáró dal lesz.
1: Hát most visszatér mindig a nyár, mindig azt gondoljuk, hogy most jön a hidegfront, aztán most már ennyi volt, de hát aztán mindig meglep minket az időjárás, úgyhogy most a hétvégére is csúdi jó időt tartogat. És hát ez a nyári vidám, lüktetős dal abból érdekes, ami mindjárt érkezik, én úgy tudom, hogy a Hogyan tudnék élni nélküle című film inspirálta.
2: Igen, megnéztem azt a filmet a moziban, és amúgy nagyon tetszett, és utána így úgy voltam, hogy én is írnék valamiért, amin így a strandon az emberek így táncolnának rá, vagy bármi, és akkor hazamentem, és akkor megírtam ezt a dalt, és amúgy nekem tényleg ez a hangulatot hozza vissza.
1: És a filmben mi fogott meg leginkább, ez a fajta nyári életérzés, vagy maga a történet, a dalok, ugye Demjén Ferenc dalaira épül ez a film?
2: Igen, nagyon tetszett maga a koncepció is, és aztán a megvalósítás is remek volt, és igaziból mindent tetszett benne, szóval a történet is nagyon, a dalok is nagyon jól lettek megcsinálva, és a képi világ is.
1: Ki a kedvenc szereplőd a filmből?
2: Nagyon nehéz megmondani. Hát igaziból mindenkivel tudtam valamilyen szinten azonosulni, meg főleg úgy, hogy így éneklések voltak benne, és azért tök jól szólt embermárk hangja is, szóval itt szerintem nagyon, nagyon jól sikerült.
1: És mit vársz a folytatástól, hiszen most már lassan itt van a második rész, novemberben fog debütálni.
2: Nagyon remélem, hogy az is annyira inspirál, hogy utána hazamegyek és írok egy dalt.
1: Na hát, mikből nem születik dal, ugye? Milyen érdekes. Na hát a dal címe Mondom-mondom lett, és most itt hallatjuk élőben a Petőfin Karnóth Kamillától.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban Karnóz Kamillával. Mondom, ez volt a dal címe, és én is mondom, hiszen rengeteg üzenet érkezik. Kami, egész nap tudnálak hallgatni. Hát már csak így, Kami. Fantasztikusan énekel, Szíria Szabesz, imádunk, úgyhogy abszolút megnyerted, és most először ebben az évadban azt írja, hogy kijár a külön díj is, álló vastaps, ezt kapott tőle.
1: Köszönöm szépen.
0: Milyen egyszerű lány, és milyen gyönyörű, a hangja pedig csodálatos, ritka kincs, ezt írja Monietta, és szívecskét is küldött, és Dóra is üzent, hogy csoda hang vagy, és csak így tovább.
1: Köszönöm szépen.
0: Micsoda pozitív visszajelzések.
1: Igen,
0: mindenkit elvarázsoltál. A 0303030380 számunkra is lehet üzeneteket küldeni, illetve kérdezni Kamillától, valamint a Petőfi Rádió Facebook oldalán, ott minden látható is ilyenkor az élő stúdió koncertek alkalmával 1 és 2 óra között. Már is folytatjuk tovább, tarts velünk!
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!
3: Akinek fáj,

0: Hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban.
1: Egy igazi csoda, Karnóth Kamilla, aki folyamatosan kapja az üzeneteket. Például Kata is írt, gratulálok neked a hangodhoz, szuper, ahogy mosolyogsz, és éneklés közben melengeted a szívemet, ezt írja. Való pedig azt szeretném megkérdezni, hogy előbb a dalszöveg készül el, és arra épül rá a zene, és a dallamok vagy fordítva, vagy hogy képzeljük ezt el?
2: Hú, nálam minden is van, szóval néha csak eszembe jut egy kis dalrészlet, és akkor azt gyorsan mondjuk felírom egy papírra, hogyha éppen olyan helyen vagyok, vagy gyorsan feléneklem, szóval nekem mind a kettő szokott lenni.
1: Ugye a social médiában most már több százezer emberhez eljutottál, és hát dalszerzőként ez milyen érzés? Ez így felszabadít téged, vagy egyre nagyobb a felelősség? Mit érzel?
2: Hát amúgy nekem nagyon jó érzés, mert már nagyon sok ide így erősen így tolom bele mindent, amit csak tudok, és tök jó ez a pozitív visszajelzés, meg az is, hogy tényleg az emberek már így a dalaimat szeretik, meg volt, hogy felismertek már az utcán, és akkor az is tök jó érzés volt.
1: Na hát, és szépen akkor elindultál a sorban, ugye itt a lépcsőfokról a lépcsőfokra, és nekem itt adáson kívül elárultad, hogy azért most így felpörgött veled az élet, mert rengeteg megjelenésed lesz.
2: Igen, most több helyen is fel fogok lépni, például jövő héten a Colora Festen, de amúgy Jude Law előtt október 3-án a Budapest Parknak egy ilyen akusztikus utcazenés rendezvényén is fel fogok lépni, illetve a Lámpásban, az Otthonkában, az S8 Undergroundban is majd láthattok.
1: Uh-huh, oké, hát gondolom minden részletet majd az oldalaidon megtalálunk a fellépésekkel kapcsolatban. Közben folytatjuk tovább az élő stúdió koncertet egy olyan dallal, ami hát azt járja körül, hogy amikor valakiből többet nézünk ki, mint amilyen valójában, mi lett ezt a dalt? Tehát honnan jött az inspiráció?
2: Láttam egy filmet, és akkor abban jutott eszembe egy ilyen gondolat, amit utána egy podcastben is visszahallottam, hogy van, hogy egy embert nem azért kedvelünk, amilyen valójában, hanem amit így belelátunk mi, és felépítjük köré ezt a hatalmas, szép képet, és aztán amúgy meg a valóság nem az.
1: Akkor te még nem tapasztaltad meg ezt?
2: Hát annyira nem, hogy így saját tapasztalat legyen.
1: Na, aki viszont megtapasztalta a hallgatók közül, az írja meg, hogy hol jött az igazi felismerés, mi volt az a pont, mennyi idő után jött el ez a pont, és aztán mi volt a következő lépés. Ez egy nagyon izgalmas téma. 06 30 30 30 380, ez a számunk, és ugye továbbra is itt a Facebook oldalunk, ahol minden látható, és ide is lehet üzenni. Cigarettaszünet, ugye ezzel folytatjuk.
2: Igen.
1: Ez a dal címe. Itt a Petőfi, már is jön Karnóth Kamilla.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: Karnóth Kamilla élő stúdió koncertjét hallhatod ma itt a Petőfin 1 és 2 óra között, ha van lehetőséged. Mindig nézd be hozzánk, és ilyenkor az első sorból követheted az eseményeket. Nézlek és hallgatlak, és muszáj leírnom, írja Bea, hogy Ed Sheerant juttatod eszembe, egyszerűen nagyszerű vagy, liba bőr. Üzen Torsi, és hát erre mondják, hogy igazi tiszta lélek. Bearanyoztad a napom, úgyhogy köszönöm neked.
1: Köszönöm szépen.
0: Mi is köszönjük, és várjuk a folytatást, hiszen jön még dal itt a Petőfin Karnóth Kamillától. Tarts velünk a Petőfin.
2: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.

0: magyarok. Élő stúdió koncert Mákkatával. A stúdióban
1: egy nagyon bájos hang, aki annyira cuki, hogy ugye legszívesebben mindenki csak átölelné. Megnyugtató nagyon a hangot, kérlek, soha ne változz meg, maradj mindig ilyen, ezt írta egy hallgató.
2: Igyekszem.
1: Ugye sokan vagyunk, akik zuhany alatti énekesek, mert fürdőben egész jó az akusztika, magunkra zárjuk az ajtót, ugye nem látnak, gondoljuk, nem is hallanak minket, ilyenkor nagyon bátrak tudunk lenni, és teljes mértékben önmagunk leszünk. Hát biztosan a hallgatók között is rengeteg olyan, aki dezodorozsogozva vagy hajkefébe énekelt, mint az lenne a mikrofon. Neked is vannak ilyen pillanataid, vagy voltak, mikor elkezdted?
2: Persze, minden nap azóta is.
1: Igen, és én úgy tudom, hogy van egy olyan célod, vagy titkos vágyad, hogy a zenédet, hát az zuhany alatt énekeljük. Mi, akik nem állunk színpadon, és nem ezzel keresünk a kenyerünket.
2: Igen. Nagyon szeretném azt, hogy eljusson minden háztartásba a zeném, és akár egy fésűbe, vagy tényleg egy dezodorba énekeljék az emberek a dalokat.
1: Egyébként az angol, vagy a magyar nyelvű dalaidat fogadja jobban a közönség? Most már mind a kettőt hallottuk.
2: Nagyon változó egyébként szerintem, mivel nagy részt itt lépek fel ezért a nyelv miatt, ugye a magyar talál be jobban, de sok pozitív visszajelzést kapok az angol dalokra is.
1: Uh-huh. És esetleg azzal kapcsolatban már írtak neked, hogy erről a témáról is írjál például egy dalt, ami valakit nagyon érdekel?
2: Igen, meg szoktam verseket is megzenésíteni, esetleg amiket beküldenek, vagy TikTokon is van ilyen sorozatom, hogy mások dalait zenésítem meg, amit esetleg beküldenek.
1: Mi volt a legextrémebb kihívás eddig, amivel találkoztál?
2: Egyszer arra gondoltam, hogy a naplóm, nagyon régi naplómból írok egy dalt, és ott tényleg ilyen nagyon bolond helyzetek, hogy mondjuk valaki elvette a ceruzámat, vagy nem tudom erről, és hát végül írtam róla egy dalt.
1: Hát ezek nagyon-nagyon komoly problémák még az iskolás évek alatt, ugye?
2: Igen.
1: Úgyhogy várjuk akkor az ezzel kapcsolatos dalt is. Egyébként, hogyha választhatnál, akkor az eddigi dalait közül mi az, aminek nagyon-nagyon örülnél, hogy olyan igazi sláger legyen, hogy tényleg mondjuk azt énekeljük a fürdőszobában a zuhany alatt?
2: Talán a mondom, mert tényleg annak így nagyon el tudom képzelni így a klipjét is, meg a képi világát is, és az ilyen jó hangulatú, és akkor ne inkább a szomorú ilyen sírok az zuhany alatt szitu legyen, hanem legyen ez a tényleg vidám.
1: Uh-huh. És hogy ez a képi világgal a dalokhoz?
2: Nagyon szeretem őket lerajzolni is, meg most vettem pont egy új füzetet, ami ilyen kimondottan ilyen célra van. Hát ennél is már el tudom képzelni, hogy itt tényleg a Balaton vizén valaki vízibiciklizik, és arról szól a klip.
1: A zárószámod a túl sokat lesz. Ehhez milyen képi világot képzeltél el?
2: Ehhez ez ugye a kék albumomhoz tartozik, szóval mindenféle ilyen kék, hát amúgy virágok is, mert van a dalban is róla szó, meg igaziból itt ilyen városi képet, ilyen tényleg ez az utcazene stílus.
1: Uh-huh. Miről szól ez a dal?
2: Ez a dal arról szól, amikor már nagyon-nagyon sokat vársz valakire, hogy valamit lépjen, és aztán így elmarad, és rájössz, hogy amúgy miért vársz.
1: Tehát, hogy lehet, hogy sokszor mások helyett kéne inkább a tettek mezeire lépnünk, és nem megvárni, amíg ő jelentkezik, hanem egy kicsit elébe menni a dolgoknak?
2: Igen, így gondolom.
1: Oké, túl sokat. Ez szól élőben itt a Petőfin Karnóth Kamillától.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

Karnóth Kamillát hallottad élőben itt a Petőfin, ez volt a Túl sokat című dal, hát folyamatosan záporoznak a szívecskék feléd. Azt írja egy hallgatónk, igazi terápia volt ez az óra, kisimítottad az idegrendszerem. Azt írja, Balú pedig szomorkodik, hogy kár, hogy vége, de hát igen, ennyi időnk maradt, viszont az élő stúdió koncertek mindig újra és újra megnézhetők, visszahallgathatók a Petőfi Rádió Facebook oldalán, és majd egy kis idő múlva a Petőfi Rádió YouTube csatornáján is. Neked, Kamilla, további nagyon sok sikert kívánunk, hát rengeteg fellépésed van, ahogy azt felsoroltad, az oldalaidon folyamatosan nyomon lehet követni azt, hogy éppen hol lehet veled találkozni, és hol lehet ringatózni veled együtt ezekben a szép dalokban, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, további sok sikert, itt a Petőfin pedig Mira Monóka folytatja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Cseke Eszter és Estokács András most azért utazzák körbe a világot, hogy utána járjanak. Vajon milyen hatással van a technológiai boom egy eldugott törzsre az esőerdőben, a tibeti buddhista szerzetesekre a Himalájában, vagy a folyamatosan pörgő nyugati társadalmunkra. Most is két kamerával, stáb nélkül utaznak, hogy minél közelebb kerüljenek a szereplőikhez, a törzsfőnöktől a Dalai Lámáig. On the Spot, okos világ, 9. évad, kedden 23:05-től a Dunán.
1: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Deme Tímea.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a kellemes őszi idő. Feljelentést tesz a kormány az autópálya koncessziók miatt. Országszerte elkezdődtek a kulturális örökség napjainak rendezvényei.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az erős tranzitforgalom miatt több helyen jelentős torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 13-as főút csomópontja is Tatabánya között. Két autó ütközött az M6-os autópályán Pécs felé, az Adony Perkát a csomópont után az 57-es kilométernél. A sérült járművek mindkét sávot elfoglalják, ezért a forgalmat a Szent Mihályi pihenőhelyen keresztül elterelik. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, Európa legnagyobb koncessziós szerződése több mint 23 000 milliárd forintot érint és 35 évre kötötték meg. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hozzátette, az autópályák mintegy kétharmadát üzemeltetésbe adták, a Mészáros Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó cégnek. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy az üzemeltetést a magyar közül fegye vissza. Szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a magyar sportban. Erről is a miniszterelnök beszélt a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, az erről szóló törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnének be vezető pozíciót olyan sportegyesületekben, amelyek több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztatnak. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A pályázati felhívás a kormány weboldalán érhető el. A legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezők jelentkezését jövő péntekig várják. A vízimalmairól híres Pápa teszéren tartották az idei kulturális örökség napjainak megnyitóját. A Veszprém megyei településen működött egykor a legtöbb vízimalom az országban, összesen 25. Ezek közül mostanra 4-et felújítottak, ezeket most meg is lehet nézni. Hétvégén országszerte több száz épület közintézmény nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte napos, gomoly felhős az idő, keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. A szél mérsékelt marad. Délután 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
1: A hírek után

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És délután ma sem akar búcsúzni, sőt egész hétvégén itt marad, úgyhogy szervezheted a szabadtéri programokat. Itt a Petőfin pedig, ha velünk tartasz, nem csalódhatsz, hiszen változatosan továbbra is a legjobb magyar slágerek szólnak. Jön dr. Béres és Veréb Tomi.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

Petőfi Rádió, minden magyar, és van, ahol már most óriási a fennakadás. Hallgatón küldte, hogy az autópálya teljesen beállt, a kamionok mind a két sávot elfoglalták, nem lehet haladni. Pont a lényeg maradt ki, én is sokszor írok ilyen üzenetet, utólag már rájövök, hogy hát a lényeget nem írtam le, de biztos gyorsan írtad, és így is köszönjük nagyon a segítséget, de az nagyon fontos lenne tudnunk, hogy melyik autópályáról van szó, és hogy nagyjából hányas kilométer az, ahol ezt tapasztaltad, tehát nem lehet haladni valahol. Keressük a választ, 0630303380 a számunk. Egyébként, ha már itt tartunk, hogy az Európai Mobilitási Hét keretében most hétvégén, szombaton és vasárnap autómentes hétvégét tartanak a fővárosban. Ennek kapcsán sok lezárás lesz, és még egyébként annál is több programmal készülnek. Interaktív játékokkal, mobilitási témájú városi sétákkal, családi és gyerekprogramokkal, jármű bemutatóval és kiállítással. Ezekkel mind-mind népszerűsítik majd a környezet kímélő, fenntartható közlekedési eszközöket, és lesz food truck show is, például a Vámház körúton, ott ízletes street food ételeket kínálnak majd. Egyébként a Kálvin tértől a Szabadság híd, a Budai híd főig, a pesti alsó rakpartokon, és most az idén először a Műegyetem rakparton is több ezer látogatót fogadnak majd színes környezettudatosságot és fenntartható közlekedés népszerűsítő programokkal.

0: Hírek az utakról.
1: Súlyos baleset történt Miskolc déli részén, közel az M30-as autópálya csomópontjához a 304-es számú főúton. A 3-as kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat megállították. Ha arra jársz és teheted, észak felé a városon keresztül, vagy dél felé Kistokajon keresztül tudod kikerülni a balesetet. Az M1-esen Budapest felé pedig az erős tranzitforgalom miatt szakaszos torlódás tapasztalható a komáromi csomópont és Tatabánya között. A külső sávon lépésben halad, vagy megáll a forgalom a sok kamion miatt.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Petőfi Rádió, minden magyar. Csodás időnk lesz a hétvégén, és a rengeteg program, nagy sportág és hangszerválasztó autómentes hétvége, illetve aki nem szeretne kimozdulni, annak is vannak jó lehetőségek, például egy jubilami gála az M5 kulturális csatornán. Oszfond Marika több mint 5 évtizede a magyar operett játszás egyik meghatározó alakja, és az Operett Színházán eltöltött fél évszázad alkalmából egy korábbi nagyszabású gálát most az M5 csatorna nézői is átélhetik. A cintányíros szudarvilág, vagyis Oszfond Marika jubilami gála a műsora szeptember 19-én, azaz holnap este 9 órától látható majd a csatornán. A Kossuth Jászai Mari díjas érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, páratlan pályafutása során az operett irodalom számos legendás szerepét formálta már meg, temperamentumával, humorával és összetévezhetetlen színpadi jelenlétével generációk szívébe lopta be magát. Szombat este tehát akár Oszfond Marikával is töltheted az idődet, itt a Petőfin pedig ezúttal Csinszkával.

0: programokat is bátran lehet szervezni, az időjárás biztos, hogy kegyes lesz hozzánk most a hétvégén, a maihoz hasonló időre számíthatunk majd a holnap és holnap után is, sőt még egy picit talán magasabb hőmérsékletek várnak ránk. Ugye már ősz van, a meteorológiai évszakok mindig a naptári hónapokhoz igazodnak, azonos hosszúságú, jól elkülöníthető három hónapos időszakokról van szó, tehát szeptember 1-től egészen november 30-áig tart az ősz, viszont a csillagászati évszakokat ezzel szemben a Föld napkörüli pályán elfoglalt helyzete, valamint a Föld tengelyének dőlése határozza meg. Ez alapján jövő héten kedden lesz majd az őszi napi egyenlőség, utána pedig már egyértelműen rövidülnek a nappalok. A napi egyenlőségnél a nappalok és az éjszakák hossza ugye közel áll egymáshoz, aztán majd lassan észrevesszük, hogy sajnos a nappalok rövidülni fognak.
1: Végtelenben ébredek fel minden éjjel, nem hallom a csendet.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgy sem tehetek.

0: műszaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
3: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: A kemény hétköznapok után.
4: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
4: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor

0: de azért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
0: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
2: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Demeter Tímea.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Folytatódik a kellemes őszi idő. Feljelentést tesz a kormány az autópálya koncessziók miatt. Márciusig lehet majd felhasználni az iskola kezdési utalványokat.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M1-es autópályán Budapest felé az erős tranzitforgalom miatt a Komáromik csomópont és Tatabánya között a külső sávban több helyen lépésben halad a forgalom. Súlyos baleset történt a 304-es főúton Miskolc déli részén, közel az M30-as autópálya csomópontjához. A 3-as kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Észak felé a városon keresztül, vagy dél felé Kistokajon keresztül lehet kerülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncesziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy Európa legnagyobb koncesziós szerződését 35 évre több mint 23 ezer milliárd forintért kötötték meg. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hozzátette, a hazai autópályák mintegy kétharmadát adták üzemeltetésbe a Mészáros-Lőrinc és Szíjj László köreibe tartozó cégnek. A kormány célja az, hogy a magyar közút legyen az üzemeltető. Még a hónap végén bejelentik, hogy melyik négy üggyel kezdi meg munkáját a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Erről a szervezet vezetője beszélt egy HVG rendezvényen. Unger Anna azt mondta, hogy szeptember 28-án közlik, mely ügyeket kérik át más hatóságoktól. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el ugyancsak a kormány szóvivői tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni, egyebek mellett iskolai felszerelésre, ruhára, bizonyos műszaki cikkekre, fejlesztőjátékokra.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszi Dórától hallják. Ma a Puskás Akadémia Kispest Honvéd mérkőzéssel megkezdődik a labdarúgó NB1 8. fordulója. A 19 óra 30 perckor kezdődő találkozót a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Az MTK-t erősítő Ilija Beriasvili is ott van a magyarokkal azonos Nemzetek Ligája csoportban szereplő grúz labdarúgó válogatott keretében. A szövetségi kapitánya a francia Willy Sanyola 28 éves védő mellett további 26 futballistára számít, köztük a Bajnokok Ligája legutóbbi két kiírását megnyerő Paris Saint-Germain támadójára, Micha Haraszéliára és a korábban évekig Magyarországon játszó Buduzi Zvácére. Nemzeti együttesünk október 2-án a Puskás Arénában fogadja Grúziát. Szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be

0: a kormány a magyar sportban. Az erről szóló törvény elfogadása után a jövőben miniszter, államtitkár, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, pártelnök, kormánybiztos, miniszteri biztos, helyettes államtitkár és más meghatározó állami vezető nem tölthet be vezető tisztséget olyan sportszervezetben, amely 500-nál több igazolt sportolóval rendelkezik. Ezek voltak a sporthírek.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: A hétvégén is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 10-16, holnap 24-29 fok várható.
1: A hírek után.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Az egyik legvidámabb bejelentés következik. Péntek délután 3 elmúlt. Hello mindenkinek! Rengeteg szobatéri lehetőséggel, találkozási ponttal, koncertekkel vár az elkövetkező időszak. Ezek közül párat részletezek is, és természetesen változatosan itt vannak a legjobb magyar slágerek is.
3: Itt egy újabb óra. Kizáról.

akihez kedves vagyok, csak ahhoz nem, akit szeretek. Ismerősök, munkatársak, idegen nő, gyerekek, csak te vagy mindig szomorú.

0: hogy kell, pedig te vagy a legjobb.
1: Zenélj vagy énekelj te is élőben. Hajrá magyarok, kukac, petőfiradio.hu. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.

Petőfi Rádió, minden magyar, fantasztikus időnk lesz a hétvégén, lehet kirándulni, bringázni, jön ugye az autómentes hétvége is a fővárosban, rengeteg programmal, sőt mától az arckiállítás is látható, egy hónapig, azaz egészen október 18-áig, közel 100 óriás plakátát, ami bemutatja a pályázó gondolatait arról, hogy látják Magyarországot, egymást és a világot. Ezúttal a Petőfi híd Budai híd főjénél a Budapesti Műszaki Egyetem Egri József utcai parkolójában lehet felfedezni ezeket a díjnyertes és elgondolkodtató alkotásokat. Az Idegrendszerváltás alcímű kiállítás alkotói, tehát képeken keresztül fogalmazzák meg, milyen világban szeretnének élni, és hogyan lehet újra gondolni a reflexeket, érzéseket, valamint a közhangulatot egy változóban lévő országban. Itt a Petőfin pedig már is érkezik hozzánk Jude Law, aki hamarosan a Budapest Parkban dupláz, most pedig itt a Petőfin szóra spanom. Látom,

0: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Már 2 éve minden magyar.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Mél a képek, borulok tovább, rám szakad.

Petőfi Rádió, minden magyar, a csodás időnek köszönhetően mozgalmas lesz a hétvége, sőt, szerencsére mindig el vagyunk kényeztetve. Olyan sok jó program vár minket hétről hétre, hogy leginkább az okozhat nehézséget, ha egyszerre több helyen szeretnénk ott lenni, és akkor ilyenkor megy a gondolkodás, hogy melyikről mondjunk le. Nos, az ország egyik legnagyobb ingyenes sport élmény programjaként több mint 100 sportág és 25 hangszer lesz kipróbálható, elsősorban egy gyerekeknek, de természetesen felnőtteknek is, a nagy hangszer és sportválasztón. A klasszikus sportágok mellett számos kevésbé ismert és igazán különleges lehetőség is bemutatkozik, ráadásul a próbák során szakképzett edzők és szakemberek segítik majd a résztvevőket. A rendezvényen hagyományosan olimpiai, világ és Európa bajnok magyar sportolókkal is lehet találkozni, így tehát akár személyesen is megismerheted a példaképeidet. A sport mellett természetesen a zene is fontos szerepet kap, a nagy hangszerválasztón 25 különböző hangszer szólalhat meg, melyeket zenei oktatók segítségével lehet közelebbről megismerni és kipróbálni. A két nap során koncertek is színesítik a programot a Merkap Sportközpontban Kőbányán. Itt a Petőfin is változatosan szólnak a legjobb magyar slágerek, most Korinát hallhatod.

Petőfi Rádió, minden magyar. A hétvégén autómentes hétvége a fővárosban, és ezzel kapcsolatban már este fél héttől lesznek lezárások. Ezúttal még nagyobb helyszínen, a Kálvin tértől a Fővám térig, a Szabadság hídon, a pesti alsó rakparton, és most először a Műegyetem rakparton is várják az érkezőket, jármű kiállítással, kerékpár és a rollereztetési lehetőséggel, szakmai, családi, gyerek, illetve közösségi programokkal, gasztró sétánnyal is készülnek. Sőt, a megújult MOL Bubit is ki lehet próbálni, a Műegyetem rakparton pedig a közlekedés biztonsági és az esélyegyelőségé lesz a főszerep. Az autómentes hétvégén kiállított villamosok között is lehet sétálni a Gellért tértől egészen a Fővám térig. Itt mesélnek a villamosok történetéről, megtekintheted a kiállított járműveket, műszaki érdekességeket mutatnak be, a felmerülő kérdésekre pedig a BKV és a BKK szakértői válaszolnak. Az se felejt, hogy holnap délelőtt 10 és este 6 között a MOL Bubi sátornál nevet is adhatsz egy bringának, sőt, a következő egy évben végig is követheted, hogy mi történik vele. Viszont csupán csak 100 bringa vár örökbefogadása, úgyhogy érdemes időben érkezni. Hétfőtől pedig visszaállt az autós forgalom a pesti alsó rakparton, ugye a Városháza közölte, hogy a nyári lezárás hamarosan a végéhez ér, de hétvégenként péntek estétől hétfő hajnalig továbbra is csak gyalogosan és kerékpárra lehet majd közlekedni a rakpart Erzsébet híd és Margit híd közötti szakaszán. A 06303030380 a számunkon, ne feledd, folyamatosan informálhatsz minket, ha valahol fennakadást észlelsz, jelezd, hogy segíthessünk a mai délutáni csúcsban is, közben itt a semmi pánik a felső 10 000-től a Petőfi.

0: Petőfi Rádió minden magyar és én ezennel 4 órához közelítve átadom a terepet a hétvégi hangulatnak, és egyben Szikora Tamásnak, aki veled lesz a folytatásban. Ma is lesz játék, figyeld a részleteket, és szerezd be egy Petőfis ajándékcsomagot. Szorítok nagyon, számunk 0630 30 30 380, ide jöhetnek az infók is a közlekedésről, és bármi egyéb olyan dologról, ami úgy érzett hallgatóink számára is izgalmas, fontos lehet. Szép délutánt, jó hétvégét, hétfőn találkozunk, a hírek után pedig mindjárt itt a Blaha Lujziánál.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.

0: Balázs. Petőfi Rádió közlekedés.
1: Az M1-es autópályán Budapest felé az erős tranzitforgalom miatt a komáromi csomópont és Tatabánya között a külső sávban több helyen lépésben halad a forgalom. Távolabb Bicske és Biatorbágy között is lassulásra kell készülni. Két autó ütközött az M0-ás autóút déli szektorán az M5-ös autópálya felé a csepeli pihenőhely után a 20-as kilométernél. A legbelső sávban vesztegelnek a járművek, már 7 kilométeres a dugó. Súlyos baleset történt a 304-es főúton Miskolc déli részén, közel az M30-as autópálya csomópontjához. A 3-as kilométernél az utat teljes szélességével lezárták. Észak felé a városon keresztül, vagy dél felé Kis-Tokajon keresztül lehet kerülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
1: Szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a magyar sportban. Erről a miniszterelnök beszélt a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, az erről szóló törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnének be vezető pozíciót olyan sportegyesületekben, amelyek több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztatnak. Még a hónap végén bejelentik, hogy melyik négy ügyjel kezdi meg munkáját a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Erről a szervezet vezetője beszélt egy HVG rendezvényen. Unger Anna azt mondta, hogy szeptember 28-án közlik, mely ügyeket kérik át más hatóságoktól. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el ugyancsak a kormány szóvivői tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni, egyebek mellett iskolai felszerelésre, ruhára, bizonyos műszaki cikkekre, fejlesztő játékokra. Megnyílt az idei arcplakát kiállítás. Az idegrendszerváltás címmel meghirdetett pályázatra csaknem 900 alkotás érkezett. A fődíjat Kőger Johanna illusztrátor kapta Fejben dől el című munkájáért. A közönségdíjat a látogatók szavazatai alapján adják majd át. A köztéri kiállítás mától egy hónapon át látható a fővárosban, a Petőfi híd Budai híd főjénél, a Budapesti Műszaki Egyetem E épülete mellett. Még bő két héten át, október első hétvégéig közlekedik az Adria Intercity. A vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből szerdán és vasárnap indul. Idén csaknem 9000 jegyet adtak el az éjszakai járatra.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: A hétvégén is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 10-16, holnap 24-29 fok várható.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Péntek délután 4, legyen ez a nap jó híre, mindentől hétvége, erre hangolódunk a folytatásban itt a Petőfi Rádióban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, napsütésben játszom a Blaha Lúzián a dalát, itt van az Ott van a nap, hamarosan pedig játék indul Petőfi Rádiós ajándékokért.
0: Itt egy újabb óra,
2: kizáró.

0: és a felejthetetlen slágerek.
1: Ma úgy vagyok, hogy jól vagyok, és messze vinnélek, hogy ne legyek már nélküled, én zsebre temélek.
2: Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.

0: hírek az utakról.
1: A péntek délutáni csúcsforgalomban veled vagyok, fogom a kezed, és folyamatosan 20 percenként tájékoztatunk téged a közlekedésről, hogy hol mi a szitu. Figyelem, két autó koccant az M0-ás déli szektorán a Csepeli pihenőhely után az M5-ös felé vezető oldalon. A 20-as kilométernél történt a baleset, ezért már 9 kilométeres torlódás van. Tehát mindez az M0-áson, a Csepeli pihenőhely után az M5-ös felé vezető oldalon, a 20-as kilométernél baleset. Súlyos baleset van a 304-es főúton Miskolc déli részén, közel az M30-as autópálya csomópontjához. Itt a 3-as kilométernél teljes útzár van, és a forgalmat megállították. Baleset van tehát a 304-es főúton Miskolc déli részén, közel az M30-as csomópontjához. És szintén baleset miatt van teljes útzár Veresegyházi és Erdőkertes között a 24-es kilométernél. Kerülni a városon keresztül lehet, hiszen a 24-es kilométernél baleset van Veresegyházi és Erdőkertes között, teljes útzár mellett helyszínelnek. És nálad mi az úti cél, merre tartasz, hol hétvégézel? Várom, gyűjtöm a közlekedési infokat, mindenkire számítok. Adj hírt Berhidáról, Tiszanánáról, Lőrinciből, hív most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: És játékot ígértem, szóval nem sokára indul a nyereményjáték, Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz, hogy hogyan és mikor. Maradj velem és mondom a részleteket, addig élvezd a Punani masszív dalát a Petőfin.
3: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeresd te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem

Világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső. Mosolyogva dobjál be, te is velünk így jégesőr. Nem kérlek.

Petőfi Rádió, minden magyar. Most figyelj! Játékot ígértem, szóval nyereményjáték következik. Petőfi Rádiós komplett ajándékcsomag lehet a tiéd, amely bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát tartalmaz. Na de hogy hogyan? Mondom a játék részleteit. Amikor meghallod a zenék közötti felhívást, hogy ma délután ez az óra nyerős lágere, akkor küldj üzenetet nekem. Fontos, hogy küldd el az előadót és a szám címet a 06303030380-ra. Ha mindezt elsőként tudod megtenni, elsőként érkezik be hozzám az üzeneted, akkor visszahívlak. Mondd a Petőfi Rádió szlogenjét, és már tér a nyeremény. Igen, ilyen egyszerű. Kacsintok. A játék pár perc és indul.

0: egy legendás zene, Ákos, ilyenek voltunk. A Petőfi Rádióban minden magyar, a délután nyerő zenéje, amely valakinek Petőfi Rádiós ajándékcsomagot ér. Én legszívesebben mindenkit megjutalmaznék, de mint ahogy mindig, ma is az első üzenet küldő kapja az esélyt a nyereményért, akit hamarosan visszahívok.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: 9 kilométeres dugó van az M0-áson, baleset történt a déli szektorban a csepeli pihenő után az M5-ös felé vezető oldalon a 20-as kilométernél. Itt a legbelső sávon van a baleset, és már 9 kilométeres a torlódás. Két autó koccant át az M0-ás déli szektorán, az M5-ös felé vezető oldalon a 20-as kilométernél a csepeli pihenő után. Három személyautó ütközött össze Veresegyházi és Erdőkertes között. Itt a legutóbbi infónk az az, hogy teljes út van a 24-es kilométernél, kerülni a városon keresztül lehet, tehát baleset Veresegyház és Erdőkertes között a 24-es kilométernél. Budapesten pedig baleset nehezíti a közlekedést a Pasaréti úton, a Nagyajtai út közelében, illetve helyszínelnek a 11. kerületben az október 23-a utcában a Petőfi híd felé, a Fehérvári út után a külső sávban, mert baleset van, tehát az október 23-a utcában a Petőfi híd felé, a Fehérvári út után a külső sávban. Várom a további közlekedési infokat, tényleg mindenkire számítok, és agyhírt Aranyos Apátiból, Celldömölkről, Igarról, hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Játék következik. Nálunk így indul a hétvége. Aki elsőként küldött nekünk üzenetet a játék felhívás után, már is esélyt kap, hogy megnyerje a Petőfi Rádiós ajándékokat.
1: Halló.
0: Halló, szia, a meglepetés a Petőfi Rádióból. Én Szikora Tamás vagyok.
1: Szia, én meg Messi vagyok.
0: Hello, Messi. Gyors voltál, és mindenkit megelőztél.
1: Köszönöm szépen.
0: Na, hát remélem örülsz neki.
1: Igen.
0: Úgy érzem kicsit, mint hogyha kettőn közül én jobban izgulnék, mint te.
1: Nem, mindjárt kiugrik a szívem.
0: Mondjuk, ha valaki maga biztos, akkor nincs miért izgulnod. Elküldted nekünk az óra nyerős lágerét. Melyik ez a dal?
1: Ákos, ilyenek voltunk.
0: Igen, és Messi, a Petőfi Rádió szlogenje megvan, tudod?
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Jó, szuper, akkor nyertél! Gratulálok neked!
1: Köszönöm szépen.
0: Petőfi Rádiós ajándékcsomag a tiéd. Ez tartalmaz bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát.
1: Köszönöm szépen.
0: Na hát remélem, hogy azért egy kis mosolyt csaratok az arcodra.
1: Igen, igen.
0: Hallom, hogy még meg vagy illetődve.
1: Nekem Ákos a pszichiáterem, szóval nagyon szeretem, úgyhogy ez most nagyon szuperül jött ki.
0: Tehát akkor az ő zenéi számodra milyen lélekadóak? Tehát, hogy mindig így segítenek van kijönni bármilyen helyzetből?
1: Igen.
0: Voltál már Ákos koncerten?
1: Voltam egyszer, igen.
0: Aha, és merre voltál? Milyen élmény volt?
1: Pesten voltam, és leírhatatlan, nagyon szuper volt.
0: Ezt a számot is hallottad egyébként élőben?
1: Igen.
0: Hát akkor mostantól mindig eszedbe fog jutni, amikor Ákos dalt halasz nálunk, hogy igen, ő hozott neked szerencsét, ő hozott neked Petőfi Rádiós ajándékcsomagot.
1: Így van, nagyon szépen köszönöm.
0: Hát remélem, hogy jól indul a hétvégéd, én a következő dallal is megleplek téged, a Diaz Mento formáció új zenéjét játszom, ez az Így volt szép.
1: Köszönöm szépen.
0: Játék hétvégén is lesz, a Vadon szíve című film premier előtti vetítésére nyeret majd dupla belépőt.

0: Szuper Stereo, bent a neved, Petőfi Rádió, minden magyar. 061-759-6060 ez a telefonszám, és megállás nélkül csörgünk. Ki a következő? Halló?
1: Szia!
0: Szia!
1: Brazo vagyok.
0: Hello, Brazo.
1: Lehetne kérni egy számot, vagy valamit? Vagy hát, egy üzenetet?
0: Igen, üzenetet tudsz mondani. Mondd, hogy kinek üzennél és mit?
1: Hát ide a lányoknak a Honey Büfébe, Dalmának, Renátának, meg a Tobinak, Henninek, meg a Normannak, jó volna, hogyha hozzáutatjam adni.
0: Na, és jól indul a hétvégétek?
1: Jól, tele vagyunk kizívva, kalanddal, mindennel, sütik a lángost, minden büfé.
0: Sütik a lángost, azt mondod?
1: Igen.
0: Na, akkor egy, nem tudom, egy jó sajtos, tejfölös, lilahagymás, kolbászos, egy ilyen extra lángos, az azért úgy jól csúszna.
1: Minden lesz neked.
0: Na, hát akkor figyelj, én megleplek titeket egy zenével, jó?
1: Jó.
0: Mindjárt itt a Kaukázus és a Szalai Éva.
2: És hányszor segítettél már, és hányszor adtál cserbe?
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Társadalmi célú reklám.
5: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
4: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám. Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget, akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
7: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito B-Z Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
8: A kemény

0: akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással, vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Demet Imea.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Sok napsütésre és meleg időre számíthatunk hétvégén. Feljelentést tesz a kormány az autópálya koncessziók miatt. Elkezdődtek a kulturális örökség napjainak rendezvényei.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es autópályán Budapest felé az erős tranzitforgalom miatt a komáromi csomópont és Tatabánya között a külső sávban több helyen lépésben halad a forgalom. Személyautóval érdemes az átterelt belső sávot használni. Erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé Budaörs és Ért között torlódnak a járművek. Az M0-as autóút déli szektorán az M5-ös autópálya felé a Csepeli pihenőhely után a 20-as kilométernél korábban baleset történt. Már minden sáv járhat, de a 9 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Súlyos baleset miatt továbbra is teljes az útzára 304-es főúton Miskolc déli részén a 3-as kilométernél. Észak felé a városon keresztül, vagy dél felé Kis-Tokajon keresztül lehet kerülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést, és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. A kabinet célja az, hogy a Mészáros-Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó magyar koncessziós infrastruktúra fejlesztő ZRT helyett a Magyar Közút legyen az üzemeltető. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés szerintük messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. A felhívás a kormány weboldalán érhető el. A legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezők jelentkezését jövő péntekig várják. A vízimalmaimról híres Pápa teszéren tartották az idei kulturális örökség napjainak megnyitóját. A Veszprém megyei településen működött egykor a legtöbb vízimalom az országban, összesen 25. Mostanra 4-et felújítottak, ezeket meg is lehet nézni. Hétvégén országszerte több száz épület, közintézmény nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt. A hétvégén Budapesten mossák az Erzsébet hidat. Holnap a Budáról Pestre, vasárnap pedig a Pestről Budára vezető oldalát tisztítják meg. Az őszi hídmosási programban szokás szerint megtisztul a váralagút is.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: A hétvégén is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel. Záporok, zivatarok csak elszórtan alakulhatnak ki. A szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 10-16, holnap 24-29 fok várható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Péntek délután 5 óra van, nagy erőnk, indulunk hétvégézni, számíthatsz rám a folytatásban, én veled vagyok és elkísérlek. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, a kezdés most a Kaukázusé, ez a Szalaéva, de játszom mindjárt Karamell és Zóra egy-egy zenéjét is.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizáró.

0: Kis Kevin, Maris Peti, elszáll az idő a Petőfi Rádióban minden magyar, és mindjárt egy újabb megasztáros mentor következik, Herceg Erika. Előbb viszont...
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Segítek gyorsabban hazajutni. A Petőfi Rádióban ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban 20 percenként informálunk a közlekedésről. Figyelem, az M0-áson baleset van Gyál térségében az M3-as felé vezető oldalon. A 36-os kilométernél le van zárva a belső sáv, és ezért több kilométeres a dugó. Mindezt át az M0-áson Gyál térségében, ahol baleset van az M3-as felé vezető oldalon a 36-os kilométernél. És van még egy baleset az M0-áson. Ez a déli szektorban, az M5-ös felé vezető oldalon, a Csepeli pihenő közelében. Itt már most befejezték a helyszínelést, ugyanakkor a korábbi 9 kilométeres dugó lassan oszlik fel, emiatt át lassul a forgalom az M0-áson, a Csepeli pihenő után az M5-ös felé vezető oldalon a 20-as kilométernél. Az 52-es főúton Kecskemét és Fülöpszállás között egy autó az árokba hajtott a 27-es kilométernél. Egy sávon megy a forgalom, tehát baleset az 52-es főúton Kecskemét és Fülöpszállás között a 27-es kilométernél, és az M7-esen is sokan haladnak a Balaton felé vezető oldalon, több helyen meg torpan a forgalom, mindenképp plusz menetidővel tervez az M7-esen, hogyha a Balcsi felé tartasz. Várom, gyűjtöm a további közlekedési infokat, dolgozunk össze, és adj hírt Füzesabonyból, Csákváról, Szentesről, hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: És nyomjuk a pedált a folytatásban, a beígért kedvencünk el, a Megasztár egyik mentora következik, Herceg Erika, Sebzett című dala, hol máshol, mint a Petőfi Rádióban. Nálunk így indul a hétvége.

Petőfi Rádió minden magyar. Egy dal a fővárosunkról, Bay Alex és a Hey Budapest. Most pedig egy programtipp a hétvégére, nem messze a fővárosunktól, mert hogy átadták az ország legújabb 20 méter magas kilátóját Budapesttől mindössze néhány kilométerre. Szeptember elején ünnepélyes keretek között a rozsdafarkú kilátót adták át a Szent István hegyen, Csömör legmagasabb pontján, és már most a hétvégén is várja a kirándulni vágyókat. A 20 méter magas építményhez a környék élővilágát bemutató 16 állomásos tanösvény vezet, közvetlen közelében pedig második világháborús emlékhely is található. Egyébként maga a kilátó onnan kapta a nevét, hogy a rozsdafarkú madárpár az építkezés közben beköltözött a kilátóba. Itt raktak fészket, és itt költötték ki a kicsinyeiket. Az ország legújabb kilátója, tehát Csömörön vár minket Budapest mellett, a Szent István hegyen, így hétvégi programként ezt is ajánljuk itt a Petőfi Rádióban. Jó szórakozást!

0: össze.
1: Petőfi Rádió minden magyar, nekünk kedvez a hétvége. Napsütés és 27-28 fok, ez vár ránk a következő két napban, úgyhogy lazán tervezhetünk biciklitúrákat, kirándulást, szabadtéri programokat, mert az időjárás adott lesz hozzá. A nagybetűs ősz az majd jövő héttől érkezik, hétfőn várható egy hidegfront megerősödő széllel, és jövő héten már csak napközben is 20-22 fok lesz. Ez a merő.
2: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Veled vagyok, elkísérlek A-ból B-be, és utitásként számíthatsz rám. Folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről, hogy minél kevesebb meglepetés érjen téged az utakon. Baleset van az M0-áson, a Vecsi és Gyál csomópontnál az M3-as felé vezető oldalon. A 36-os kilométernél le van zárva a belső sáv, a dugó már több mint 8 kilométeres. Tehát baleset az M0-áson, az M3-as felé, a Vecsi és Gyál csomópontnál a 36-os kilométernél, ezért van 8 kilométeres dugó. Az 52-es főúton Kecskemét és Fülöpszállás között egy személyautó az árokba hajtott, éppen ezért forgalomkorlátozás van a 27-es kilométernél, mindezt át Kecskemét és Fülöpszállás között. Az M1-esen pedig mondhatni a szokásos dugó tapasztalható Budapest felé, főként Tatabánya és Biatorbágy között, emiatt itt is plusz menetidővel tervez, hogyha az M1-esen autózol. És Csabi azt írja nekünk, hogy baleset van az M1-M7 bevezető szakaszán az Egér úti kijárat előtt. Köszönjük szépen, tehát emiatt várható forgalomkorlátozás, mert baleset van az M1-M7 bevezető szakaszán az Egér úti kijárat előtt. Várom a további híreket is az egész országból, Tiszabercerről, Székesfehérvárról, Kapuváról. Hív most 061-759-6060.
2: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Napsütésben játszottam a Bieber dalát, ez volt a Summer Love Ghost a Petőfi Rádióban minden magyar. Szeptember 18-án a Diák, a Diánák névnapján lepjük meg őket együtt egy zenével. Egy óra múlva 7-kor indul a kívánság műsor. Várom az üzeneteket 06 30 30 30 380, akár adnak a telefonszámokat és felhívom őket a nevedben. Igen, így lesz igazi a meglepetés. A délután mindjárt ezzel a dallal folytatódik. Lehetetlen nincs. Komaszki meg a Megalócs üvegi.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Hétről hétre különleges vendégek.
4: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
2: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor. A Duna.

0: 06 30 30 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-éig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
3: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyi Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és

0: Petőfi Rádió közlekedés.
1: Az M1-es autópályán Budapest felé a Komáromi csomópont és Tatabánya között a külső sávban több helyen lépésben halad a forgalom. Személyautóval érdemes az átterelt belső sávot használni. Az M0-as autóúton baleset történt a keleti szektorban a Vecsés-Gyál csomópontnál az M3-as felé vezető oldalon. A 36-os kilométernél a belső sávot lezárták, 8 kilométeres a dugó. Erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé Budaörs és Ért között torlódik. A járművek. Az 52-es főúton Kecskemét és Fülöp szállás között egy autó az árokba hajtott. A 27-es kilométernél irányonként váltakozva halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
1: Szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a magyar sportban. Erről a miniszterelnök beszélt a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, az erről szóló törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnének be vezető pozíciót olyan sportegyesületekben, amelyek több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztatnak. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munka körülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés szerintük messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egy összegű emelést szeretnének. A kormányfő türelmet kért a tüntetőktől. Közölte, a kabinetnek át kell alakítania az összeomlott költségvetést, és dönteni kell arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Magyar Péter átvette a szakszervezet bértábra javaslatát, és egyeztetésre hívta annak képviselőit. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Az ünnepi közgyűlésen elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága miatt kapta az ELTE által adható legnagyobb elismerést. Nyilvános gyászszertartáson búcsúztatják Deák Bill Gyulát. A 77 éves korában tegnap elhunyt énekes temetése a kőbányai új köztemetőben lesz szeptember 30-án 13 órától. A megemlékezők egy szál fehér rózsával róhatják le kegyeletüket.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: A hétvégén is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 10-16, holnap 24-29 fok várható.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 6 óra után kiderül, hogy hány szerelmet bír még el a rakpart, és jön majd egy sztori arról, hogy szerelemről szó sem volt. Ezeket a magyar zenéket együtt dúdoljuk itt a Petőfi Rádióban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, a kezdésben pedig itt a Kovaszki, meg a Vega és a Lehetetlen.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenéket.

0: hírek az utakról.
1: Együtt utazunk, átvezetlek a hétvégébe, és mondom, hogy hol mi a szitu a forgalomban, hogy minél kevesebb meglepetés érjen téged. Figyelem, baleset van az M5-ös főváros felé vezető oldalán, az Ócsa Üllő csomópont után, már közel az M0-ás csomópontjához. A 26-os kilométernél le van zárva a belső sáv, és 3-4 kilométeres torlódás alakult ki. Tehát baleset van az M5-ösön, az Ócsa Üllő csomóponthoz közel, a 26-os kilométernél a belső sáv le van zárva, és ezért van 3-4 kilométeres dugó. Korábban baleset történt az M0-áson, a Vecsés Gyál csomópontnál, az M3-as felé vezető oldalon, a 36-os kilométernél történt a baleset, és még mindig 8 kilométeres dugó van, mindez tehát az M0-áson, az M3-as felé, a Vecsés Gyál csomópont után. Szerintem jobban jársz, hogyha lejössz az M0-ásról, mert 8 kilométeres torlódás van, és szintén aktuális, hogy Kecskemét és Fülöpszállás között az 52-es főúton egy személyautó az árokba hajtott, és tart a műszaki mentés, ezért a 27-es kilométernél csak egy sávon megy a forgalom, mindez tehát Kecskemét és Fülöpszállás között a 27-es kilométernél. Várom, gyűjtöm a további közlekedési infokat az egész országból. Mezőkövesdről, Szentesről, Kőszegről, hív most 061-759-6060, mert mindenkire számítok.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: A zenék útját most a Compact Disco sikerével folytatjuk. Ez a Sound of Our Hearts. A lemerő nap sugaraiban, mert hihetetlen, de már hét előtt megy le a nap, a mai naplemente időpontja 18:50. Hát igen, itt van az ősz, itt van újra.

0: magyar zenerajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket! facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Petőfi Rádió minden magyar. A pénteki csúcsforgalom több helyen óriási, és figyelem, mert hatalmas razzia van az utakon. Most szeptember 16 és 22 között országszerte kiemelten ellenőrzi a rendőrség a road pull akció keretében, főként a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek, valamint a bukósisak megfelelő használatát. A magyar rendőrség Facebook oldalán is egyébként arról tájékoztatnak mindenkit, hogy tényleg nem csak az autósokat, hanem a motorosokat is ellenőrzik majd a hétvégén is. Az akció tehát európai szintű, szeptember 16 és 22 között tart a road pull, úgyhogy csak annyi valamennyivel szabad, és tényleg használjuk a biztonságjövet, mert ez életet mentett egy baleset során. Mindenkinek jó utat hazafelé!
1: Petőfi, Petőfi. Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió minden magyar, mögöttünk a hipnózia és a vadvirágok, előtte Szőré és Pulekdara, a vaddisznó, de vadulunk tovább mindjárt majd a vadfrutikkal. Lehetek én is, előbb viszont...
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Figyelem, 3-4 kilométeres a dugó jelenleg az M5-ösön, mert baleset van a főváros felé vezető oldalon az Ócsa Üllő csomópont után, már közel az M0-áshoz. A 26-os kilométernél le van zárva a belső sáv, és 3-4 kilométeres a dugó jelenleg, az ellenkező oldalon pedig a nézelődök miatt lassul a forgalom, tehát baleset az M5-ösön, Budapest felé, az Ócsa Üllő csomópont után, közel az M0-áshoz, a 26-os kilométernél. Mindig aktuális az M0-áson történt baleset, amely az M3-as felé van, a Becsés Gyál csomópontnál a 36-os kilométernél. Az útinform azt írja, hogy mi most is 8 kilométeres a dugó, tehát mindez az M0-áson, a Becsés Gyál csomópontnál az M3-as felé a 36-os kilométernél. És ami friss hír, hogy a 47-esen Orosháza és Torvás között egy személyautó, valamint egy kistárautó koccant, a 155-ös kilométernél egy sávon megy a forgalom, tehát mindez Orosháza és Torvás között a 47-esen, ahol baleset történt a 155-ös kilométernél. Kitartás, vigyázz magadra, és te, merre indultál, hol hétvégézel? Én az egész országból várom a közlekedési infokat. Túrkevéről, Nyéklátházáról, Kaposváról. Hívd most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: És itt a beígért vadulás. Vadfrutik lehetek én is a Petőfi Rádióban, és hogy mit játszak hét után, ez rajtad áll. Hamarosan kezdődik az élő kívánságműsor, már várom az üzeneteket. Hívd most 061 759 6060 a telefonszám.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Mögöttünk az Anna and the Barbies és a Segges a Balatonban. És hogy mi legyen a következő zene, mondd meg te. 061-759-6060 a kívánságvonal, vagy küldj ingyenes Viber üzenetet. Merci leadta a rendelését már délután 4-kor. A kollégájának Zsoltnak választotta a születésnapjára ezt a dalt. Belmondó, lesz volt van. Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
2: A Petőfi Rádióban.
4: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Demet Imea.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Sok napsütésre és meleg időre számíthatunk hétvégén. Feljelentést tesz a kormány az autópálya konceszciók miatt. Rekordforgalom volt nyáron a budapesti repülőtéren.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M1-es autópályán Budapest felé a Komáromi csomópont és Tatabánya között a külső sávban több helyen lépésben halad a forgalom. Személyautóval érdemes az átterelt belső sávot használni. Az M0-as autóúton baleset történt a keleti szektorban a Vecsés-Gyál csomópontnál, az M3-as felé vezető oldalon. A 36-os kilométernél a belső sávot lezárták, 8 kilométeres dugó alakult ki. Baleset történt az M5-ös autópályán a főváros felé az Ócsa-Üllő csomópontnál.

0: A kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. A kabinet célja, hogy a Mészáros Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó cég helyett a Magyar Közút legyen az üzemeltető. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron Ferihegyen. 6.200.000 utast regisztráltak, ami csaknem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. Megnyílt az idei arcplakát kiállítás. Az idegrendszerváltás címmel meghirdetett pályázatra csaknem 900 alkotás érkezett. A fődíjat Kőger Johanna illusztrátor kapta Fejben dől el című munkájáért. A köztéri kiállítás mától egy hónapon át látható a fővárosban, a Budapesti Műszaki Egyetem épülete mellett.
1: Petőfi Rádió Sport.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszi Dórától hallják. Ma a Puskás Akadémia Kispest Honvéd mérkőzéssel megkezdődik a labdarúgó NB1 8. fordulója. A 19 óra 30 perckor kezdődő találkozót a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Az MTK-t erősítő Ilija Beriasvili is ott van a magyarokkal azonos Nemzetek Ligája csoportban szereplő grúz labdarúgó válogatott keretében. A szövetségi kapitánya a francia Vili Szányula 28 éves védő mellett további 26 futballistára számít. Köztük a Bajnokok Ligája legutóbbi két kiírását megnyerő Paris Saint-Germain támadójára, Vicsa Araszéliára és a korábban évekig Magyarországon játszó Buduzi Zvácére. Nemzeti együttesünk október 2-án a Puskás Arénában fogadja Grúziát. Szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a kormány a magyar sportban. Az erről szóló törvény elfogadása után a jövőben miniszter, államtitkár, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, pártelnök, kormánybiztos, miniszteri biztos, helyettes államtitkár és más meghatározó állami vezető nem tölthet be vezető tisztséget olyan sportszervezetben, amely 500-nál több igazolt sportolóval rendelkezik. Ezek voltak a sporthírek.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: A hétvégén is folytatódik a kellemes őszi idő sok napsütéssel. Záporok, zivatarok csak elszórtan alakulhatnak ki. A szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 10-16, holnap 24-29 fok várható.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 7-kor élő kívánságműsor a Petőfi Rádióban 120 percen át. Te dönthetsz, hogy melyik legyen a következő dal, és kinek játszom. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Innentől kezdve veszem fel a rendeléseket. Hívásban 061 759 6060. Csörges most!
1: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Halló, itt a Petőfi Rádió.
3: Halló, szeretnék kérni egy dalt.
2: Hello, ki szeretne dalt kérni? Én Tomi vagyok, és te?
3: Én Bálint vagyok.
2: Hello, Bálint. Mit csinálsz? Hol telik a... Hát mondhatni már a hétvégét? Indul a hétvége?
3: Hát igen.
2: Mit csinálsz?
3: Most csak pihenek.
2: Van mit kipihenni?
3: Igen.
2: Milyen heted volt a suliban? Voltak dolgozatok, vagy inkább ez egy lazább hét volt?
3: Igen, volt egy-két dolgozat.
2: Miből volt dolgozat a héten?
3: Németből, meg történelemből.
2: És melyik volt a nehezebb?
3: Történelem.
2: És most hétvégén mire kell készülnöd?
3: Futóversenyre.
2: Ó, na, ez végre egy ilyen jobbik történet, amire az ember úgy szívesen készül, nem?
3: Igen.
2: Milyen távot fogsz futni?
3: 2 kilométer.
2: Ez lesz az első futóversenyed, vagy egyébként gyakran jársz?
3: Én már voltam tavaly is.
2: Milyen idővel szoktál ilyenkor érkezni?
3: Az időt ezt már elfelejtettem, azt hiszem 18-ig szoktam lenni.
2: Aha, de akkor lényeg, hogy akkor lefutod, jól érzed magad. Hol lesz egyébként a verseny?
3: Budapesten, a reptéren.
2: A reptéren? Wow!
3: Igen.
2: Na, és jó idő lesz hozzá. Hát akkor érezd jól magad, sok sikert neked, aztán jövő héten meg számolj be róla, hogy hogy sikerült. Most idén hányadik lettél, jó?
3: Jó.
2: Kinek szeretné a dalt kérni?
3: Magamnak.
2: És mit hallanál szívesen?
3: Valamartan az átut az út.
2: Megbeszéltük, akkor ezt játszom neked most a Petőfi Rádióban.
3: Oké.
2: Okay. Ciao, okay. Szia!
3: Yeah.
2: Na és kinek játszom a következő dalt? Várom a további üzeneteket. Akár ingyenesen írhatsz Viberen, vagy küldj SMS-t a számunk 0630 30 30 380. Nálunk így indul a hétvége.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A pontos idő 19:26. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, full élő a műsor, amely nem csak a rádióban hallható, hanem a TikTokon látható is. Petőfi Rádió stúdió néven indítottam egyébként a TikTok live-ot. Nagyon sokan együtt vagyunk. Jönnek az üzenetek. Betty Mémfőcsanakról csatlakozott hozzánk. Hello Tomi, egy zenét szeretnék kérni abból az alkalomból, hogy végre hétvége van, és Boti, a kisunokám, nálunk tölti a következő két napot. Üzenem, hogy örülünk, hogy velünk van, és nagyon-nagyon szeretjük. Küldi tehát a következő dalt Betty Mémfőcsanakról az unokájának, Botinak. Én azt kívánom, hogy érezzétek jól magatokat, és legyen tartalmas a következő két nap. Szia, Hajni vagyok, Andrásváról. Páromnak, Atinak szeretnék kérni egy dalt, mivel ma 5 éves a kisfiunk. Szeretném megköszönni, hogy van nekem, és nagyon-nagyon szeretem. Hát akkor együtt ünnepelünk a folytatásban, itt a Petőfi Rádióban. Sziasztok! Attilának és Patriknak, a két gyúrósnak küldenék egy desszámot. Oké, áthívhatsz, ez fog következni, mert például a Spártai is írt nekünk, aki ismét edzés közben hallgat minket. Szilvia Szirának küldi a következő dalt, úgyhogy nektek is játszom. És hogy még kit lepünk meg, az most fog kiderülni. A kívánság műsor fordítva is működik. Tehát, hogyha megadod nekem a címzett telefonszámát, akkor én felhívom őt, átadom neki a te személyes üzeneted, így a reakciója egyből hallható lesz itt a rádióban. Persze, hogyha felveszi a telefont. Ha Gábornak hívnak, akkor nézd a telód. Mert egy Gábort hívok most.
3: Jó estét kívánok!
2: Halló, szia Gábor, meglepetés a Petőfi Rádióból. Szikora Tamás vagyok.
3: Szép, jó estét kívánok!
2: Vagy már el van medve a számom?
3: Ismerős
2: volt, de beszéltünk korábban, emlékszem a nevedre, neked itt van Alexandra, aki szeretne neked üzenni a 7 hónapos lányatokkal, Biancával együtt. Kíváncsi vagy az üzenetre?
3: Igen.
2: Azt írta nekem, hogy üzenjük a férjemnek, hogy igaz, hogy vasárnap lesz, de akkor nincs kívánságműsor. Üzenjük neki, hogy nagyon imádjuk őt, és boldog első házassági évfordulót. Köszönjük, hogy van nekünk. Nélküle nem létezne ő sem, és ő az első, valamint az utolsó férfi az ő életemben. Remélem, hogy elvisel, még akkor is, hogyha néha kiakasztom. Imádom őt, amíg élek. Légy szíves, mondd el neki ezt a rádióban, hiszen örök hűséget fogadtam. Nagyon-nagyon szeretem őt.
3: Köszönöm szépen.
2: Hát akkor vasárnap nagy nap lesz, az első házassági évforduló, ezt olvasom ki a sorok között. Hát akkor tavaly volt a nagy nap. Milyen időben telt? Milyen volt az időjárás 2025?
3: Kellemes idő volt.
2: Kellemes idő volt? Milyen esküvőtök volt?
3: Ez a, hogy mondják, bocsánat.
2: Családi körben tert barátokkal.
3: Polgár,
2: ja, polgári volt, aha.
3: Egy ilyen szűk kör, ilyen családi szűk kör volt.
2: Na, szuper. És most hogyan fogjátok megünnepelni? Mégiscsak ezért nagy nap, és lehet kicsit nosztalgiázni, visszanézni a képeket. Mi a terv?
3: Igen. Úgyhogy...
2: Meg hát most már ott van a 7 hónapos lányatok, Bianca is.
3: Elviszük a kislányt állatcsimogatóba.
2: Aha. Merre?
3: Aztán még Tolnára az állatcsimogató, az a Famizu.
2: Na, szuper program. Úgyhogy végre akkor hármasban vagytok. Hát azt kívánom, hogy ünnepeljünk együtt minden évfordulótokon itt a Petőfi Rádióban, jó?
3: Rendben, köszönöm szépen.
2: És a következő dar is a tiéd lesz Dash, és az áthívhatsz itt a Petőfi Rádióban.
3: Köszönöm szépen.
2: Jó ünnepés nektek. Hello, sziasztok. Hello. Várom a további üzeneteket, ez az élő kívánság műsor a Petőfi Rádióban, akár meglephetjük a névnapos Diánákat, vagy a születésnaposokat is.
1: Petőfi Rádió kívánság műsor, Szikora

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: És Tomi várja a közlekedési infokat is, figyelem. Mert nagyon sokan vagyunk együtt utazás közben is. A legfrissebbeket mondanám. Az M0-áson korábban baleset volt a Becsés gyár csomópontnál, az M3-as felé vezető oldalon. Jelentem, hogy itt a 36-os kilométernél megszűnt a forgalomkorlátozás, viszont hát a torlódás még aktuális, mindezt tehát az M0-áson a keleti szektorban a Becsés gyár csomópontnál, az M3-as felé, ahol korábban baleset volt a 36-os kilométernél, és sokan haladnak most az M7-esen a Balaton irányába. Ráadásul a Budapest felé vezető oldalon Martonvásárnál új terelést építettek ki, ezért a 28-as, valamint a 25-ös kilométer között csak a leállósávon megy a forgalom, és több mint 3 kilométeres a torlódás. Tehát még egyszer, az M7-esen a főváros felé vezető oldalon Martonvásár térségében terelés kiépítése miatt csak egy sávon megy a forgalom, és ezért van 3 kilométeres dugó. Kitartás, hogyha éppen a dugóban vagy. Neked játszom majd a következő dalt, Semmi és a telefonhívás, de nem csak neked, hanem Szabinak és az édesanyjának. Szabi egyébként a TikTokon, a TikTok live-ban írt nekem, hogy az édesanyját szeretné meglepni egy dallal. Melindájaik most jönnek, vagy most jöttek haza a valenciai nyaralásukból, és éppen autóznak hazafelé Siófokra, úgyhogy csinálunk hozzátok hangulatot az autóba, ezzel a dallal.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: 家。
1: Ezt az előadót is a Magyar Zenét Játszó Petőfi Rádióban hallottad először. Minden magyar.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Vagy hívd a 0617796066. Most ebben a másodpercben szabad a vonal. Születésnapos blokk következik. Leadta a rendelését Zsuzsa, hogy a testvére Feri ma lett 14 éves. Őt köszöntsük fel a Petőfi Rádióban. Feri, Isten éltesse, boldog szülinapot! Lóci is írt nekünk, aki rajtunk keresztül szeretné meglepni a tesóját, Enikőt a születésnapodon. 30-valahány? Csak azért kérdezem, mert Lábas Viki dalát választotta neked a tesód, és köszönhetjük Ildikó édesanyját, akinek holnap lesz a születésnapja, és akkor lesz a nagy családi ünneplés. Szóval, Margit, neked is játszom a következő dalt. Lábas Viki, 30-valahány?

0: Petőfi Rádió kiválságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió. Letette? Oké, akkor jönnek az üzenetek. Szia, szeretném kérni fiamnak, Knap Józsinak egy meglepi dalt. Éppen most tartunk MR vizsgálatra. Előre is köszi, Csilla. Csilla küldi, tehát Józsinak a következő zenét a Petőfi Rádió kívánság műsorában. Nono is csatlakozott hozzám, Attinak, a szerelmének, élete szerelmének szeretné üzenni, hogy imádlak, és alig várom már, hogy találkozzunk. Attila pedig Hajninak, András fára üzenni, hogy nagyon-nagyon szeretlek. 8 után ez a dal a tiétek. Kellenem Kovácsban, egy van.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
3: Szabcsi Jazz péntek se a földről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szabcsi Jazz péntek se a földről.
1: A műsorajánló után társadalmi célú reklám.
4: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
1: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig pullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
7: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden gyorsfagyasztott Dr. Ötker Giuseppe termék 20% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Demet Tímea.
0: Ez a Petőfi Rádió.
9: Folytatódik a kellemes őszi idő. A szociális ágazat dolgozói tüntettek a miniszterelnökség épülete előtt. Szeptember 30-án vesznek végső búcsút Deák Bill Gyulától.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Az M1-es autópályán Budapest felé a Komáromi csomópont és Tatabánya között a külső sávban több helyen lépésben halad a forgalom. Személyautóval érdemes az átterelt belső sávot használni. Az M7-esen Budapest felé Martonvásár térségében új terelést építettek ki. A 28-as és a 25-ös kilométer között csak a leálló sáv használható. A torlódás több mint 3 kilométeres. A délutáni súlyos baleset miatt továbbra is teljes az útzára 304-es főúton, Miskolc déli részén a 3-as kilométernél. Észak felé a városon keresztül, vagy dél felé Kistokajon keresztül lehet kerülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
9: Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért két lépcsős 20-25%-os bérfejlesztés szerintük messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egy összegű emelést szeretnének. A kormányfő türelmet kért a tüntetőktől. Közölte, a kabinetnek át kell alakítania az összeomlott költségvetést, és dönteni kell arról, hogy idén egyszer juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Magyar Péter átvette a szakszervezet bértábla javaslatát, és egyeztetésre hívta annak képviselőit. Megszűnik a VIP részleg a zuglói Uzsoki utcai kórházban, közölte a választókerület Tiszás országgyűlési képviselője. Velkei György László szerint ezzel véget ér a párhuzamos várólisták és a fizetős beavatkozások.

0: szokáson búcsúztatják Deák Bill Gyulát. A 77 éves korában tegnap elhunyt énekes temetése a kőbányai új köztemetőben lesz szeptember 30-án 13 órától. A megemlékezők egy szál fehér rózsával róhatják le kegyeletüket.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: A hétvégén is folytatódik a kellemes őszi idő sok napsütéssel. Csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 10-16, holnap 24-29 fok várható.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 8 után folytatjuk az élő kívánság műsort. Nálunk 9-ig te mondhatod meg, hogy melyik dal legyen a következő, és hogy kinek játszom. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Az üzeneteket erre a számra várom. 0630 30 30 380.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia!
2: Hello, szia! Hogy szólíthatlak?
3: Lilinek.
2: Hello, Lili. Mizu, mit csinálsz éppen?
3: Most éppen kim vagyunk a barátokkal a főtéren.
2: Kiknek szeretnél számot küldeni?
3: A barátaimnak.
2: Ha megnevezed őket, elmondod a keresztnevüket?
3: Persze. Flóra, Gyuszi, Melissa, Milán, Beni. Vagyok a barát.
2: Ó, valaki már itt kikéri magának a háttérben.
3: Pontosan.
2: Ha, és akkor mindig sétáltok, vagy bringáztok közösen, vagy mi a program?
3: Mert közben
2: zenét
3: hallgatok a hangfalon.
2: Ja. Jó, van, oké, hát akkor én meg küldjek nektek számokat.
3: Rendben, köszönjük.
2: Oké, köszi én is. Sziasztok!
3: Hello!
2: Beton Hofival biztos jól indul a hétvégétek. Itt a Hello Hello!

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És a közlekedési információkat is. Figyelem, az M7-esen Budapest felé Martonvásár térségében új terelést építenek ki, ezért a 28-as, valamint a 25-ös kilométer között a leállósávon megy a forgalom, és ezért van több kilométeres dugó. Mindez tehát az M7-esen Budapest felé Martonvásár térségében, ahol csak egy sávon megy a forgalom terelés kiépítése miatt, és korábban baleset volt, 4 autó ütközött össze Lakihegynél, az M0-as autó csomópontja közelében, a 8-as kilométernél itt csak egy sávon megy a forgalom, tehát baleset Lakihegynél, az M0-as csomópont közelében, a 8-as kilométernél. Vigyázz magadra, jó utat! Amit pedig jó lesz hallgatni útközben, az az Ocsomácsó dala a jó nekem. Egyrészt Vince választott az apukájának ezt a dalt, másrészt Csörgő Roland szeretné kérni a győri Audi gyári munkásainak ezt a számot. Kitartás nektek!

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia, szeretnék egy pörgőszámot kérni csapatnak, éppen utazunk Ausztriába.
2: Mi lesz ott a program?
3: Hegyekbe túrázunk.
2: Merre mentek?
3: Így a 3 napon keresztül. Hallstatt, meg ott a környékén.
2: Az menő. Ott már egyszer én is voltam, és egyébként szerintem erre így nagyon kevés a 3 nap, de még lehet egy 7 is, mert annyi látnivaló hát ott van ott a környéken.
3: Igen.
2: Ti jártatok már ott korábban, visszajárók vagytok?
3: Nem. Oda most megyünk először.
2: Aha.
3: Inkább az Olaszországban voltunk tavaly, a Dolomitoknál.
2: És Via Ferratáztok is egyébként?
3: Nem, arra még nem gyűjtöttünk elég bátorságot.
2: Akkor gyűjtsetek, mert olyan jó pályák vannak ott, hogy eszméletlen tényleg.
3: Na, akkor az jövőre tervbe vesszük.
2: Na, akkor érezzétek jól magatokat, és akkor a következő zene most a tiétek.
3: Köszi,
2: ciao. 30Y öltöztetnéd megint, ezt játszom. A dalt egyébként Viki is választotta, egy pizzériában hallgatnak minket. Zolinak és Máténak választotta ezt a dalt pörgetőként a péntek esti műszakban. Ez a kívánság műsor a Petőfin.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Telefonszámunk pedig 061-759-6060. Te jössz, kivel hallgatsz minket?
3: A apukámnak.
2: Apával együtt autóztok valahová?
3: Igen, megyünk hazafelé.
2: Az mit jelent? Hová haza?
3: Jászberénybe.
2: És honnan indultatok?
3: Kisköréről.
2: A közlekedési infokat tőletek is várjuk, én pedig akkor utazáshoz játszom nektek a következő zenét a Petőfi Rádióban.
3: Köszönöm szépen.
2: Köszi, szia! Niki Viber üzenetet küldött nekünk, hogy ott alvós buli van a legjobb barátnőjénél, Bernadettnél. Ott van még a másik barátnőjük, Fanni, akivel ezer éve nem találkoztak, és szívesen meghallgatnak a kedvenc zenéjüket. Oké, akkor a csajos estéhez csatlakozik Péringer Marci. Ez a késő

0: Manna Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Marci üzenetével zárjuk a ma este kívánságműsort, aki a tesójának, Gábornak szeretne gratulálni a sikeres KRESZ vizsgához. Hajrá, csak itt tovább! Sikeres felkészülést a forgalmira. Már csak néhány perc és a kívánságműsor után Megyesi Gábor vált engem így péntek este. Ő hozza a legnagyobb házigul is magyar kedvenceket. Kellemes hétvégét kívánok, Szikora Tamás vagyok. Hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás Meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás

költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: magyarok. Egyedül, vagy bandával. Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya. Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz élőben.
1: Hajrá Magyarok!
0: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
0: A műsor ajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Demet Imea.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Sok napsütésre és meleg időre számíthatunk hétvégén. Feljelentést tesz a kormány az autópálya koncessziók miatt. Megnyílt az idei arcplakát kiállítás.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M7-esen Budapest felé Martonvásár térségében új terelést építettek ki. A 28-as és a 25-ös kilométer között csak a leállósáv használható, a torlódás több mint 3 kilométeres. A délutáni súlyos baleset miatt továbbra is teljes az útzára a 304-es főúton, Miskolc déli részén a 3-as kilométernél, észak felé a városon keresztül, vagy dél felé Kistokajon keresztül lehet kerülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenet a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. A kabinet célja az, hogy a Mészáros-Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó cég helyett a Magyar Közút legyen az üzemeltető. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként, Magyar Péter pedig a Magyar Közút igazgatósági tagja volt. Még a hónap végén bejelentik, hogy melyik négy üggyel kezdi meg munkáját a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Erről a szervezet vezetője beszélt egy HVG rendezvényen. Unger Anna azt mondta, hogy szeptember 28-án közlik, mely ügyeket kérik át más hatóságoktól. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kikezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A multirezisztens baktériummal fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Az intézmény közölte, hogy a részleget várhatóan néhány napon belül újra nyitják. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron Ferihegyen. 6.200.000 utast regisztráltak, ami csaknem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé.

0: 6, holnap 24-29 fok várható.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Rajtol a péntek este, a következő órában az elmúlt évtizedek nagy hazai kedvenceivel. Hallhatsz igazi örökzöldeket, és persze újdonságokat is változatosan. Tarts velem, üdv a fedélzeten, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott, a kezdés a Bagosi Brothers Company-é, ha rólad szólna.
2: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar zenékkel és Medgyessy Gáborral.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Álmomban még látlak téged.

a Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Megérkezett Csinszka legújabb felvétele, a Fata Morgana, amihez egy látványos, táncos videóklip is készült. A zenét az Okos Leány című népmese ihlette, a zenei alapötlete pedig egy egészen váratlan pillanatban egy taxi hátsó ülésén született meg. A dal különlegessége, hogy a pörgős pop alapok mellett a művészi szabadságra és a nyelvi sokszínűségre épít. A dal záró soraiban románul hangzik el a gyönyörű gondolat, miszerint a szeretet és a művészet nem ismer határokat. Fogadd sok szeretettel, itt van Csinszka és a Fata Morgana a Petőfi.

a repülök a Petőfin, ahol minden magyar. Biztos emlékszel még arra, amikor először szólalt meg a rádiókban a most következő dal. Fluor Tomi anno úgy jellemezte a klipbéli önmagát, a parti arcról van szó egyébként, mint a srácot, aki a parti szemüvegén át rózsaszínben látja a világot, és akivel lényegében semmi baj nincs, leszámítva, hogy péntekenként hajlamos butaságokat csinálni. Külön érdekesség, hogy a ma már 10 milliós megtekintés felett járó videoklipet nem más rendezte és fényképezte, mint SP, aki énekesként is együtt dolgozott a dalban Fluorral. Na, nosztalgiázzunk egy kicsit, és indítsuk be a péntek estét. Itt van Fluor és SP a parti arccal. Egyébként a Well Hello egyelőre letette a lantot, véget ért a nyári turné, most jön a pihenés. Itt pedig az előbb emlegetett

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Folytatjuk a péntek esténket, a következő órában egészen 1972-ig megyünk vissza az időben, de természetesen újdonságokból is hallhatsz bőven. Tarts velem, én Medgyessy Gábor vagyok, a friss hírek után azonnal itt lesz a Magna Cum Laude, és a köszönet.
1: Köszönjük meg az utolsó pohár bornak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
3: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Demet Imea.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: A hétvégén is folytatódik a szép őszi idő. A szociális ágazat dolgozói tüntettek a miniszterelnökség előtt. Különleges programokat kínál a BKV az autómentes hétvégén.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M7-esen Budapest felé Martonvásár térségében új terelést építettek ki. A 28-as és a 25-ös kilométer között csak a leállósáv használható. Vadat gázoltak a 3-as főúton a 226-os kilométernél és a 74-es főúton a 36-os kilométernél is. Mindkét helyen lezárták a félútpályát. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, akiktől türelmet kért, és egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Kárpáti Nyolcak néven új politikai és gazdasági kezdeményezés jött létre. A résztvevő országok célja egyebek mellett a logisztika fejlesztése, a határokon átnyúló együttműködés és a közösségek támogatása, közölte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A tagállamok első csúcs találkozójukat Ukrajnában tartották. A házigazda mellett a Kárpáti Nyolcak tagja még Románia, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Csehország, Ausztria és Szerbia. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon és a metróállomásokon. A belga kormány még tavasszal döntött arról, hogy közös járőrözéssel segítsék a rendőrök munkáját, miután megszaporodtak a drogos bűncselekmények. Az intézkedés hatására 17%-kal csökkent az incidensek száma. Idehaza több mint 100 év közlekedés történetével és különleges járművekkel várja a látogatókat hétvégén a BKV. Megnyitják a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc áram átalakítót, a társaság Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. Az autómentes hétvége programjait ezúttal is a Fővám tértől a Szabadsághídon át egészen a Műegyetem rakpartig tartják meg.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: A hétvégén is folytatódik a kellemes őszi idő sok napsütéssel. Záporok, zivatarok csak elszórtan alakulhatnak ki. A szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 10-16, holnap 24-29 fok várható.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.

0: házi buli ugyanaz.
1: A házi bulival itt volt a Balkán VIP és a Lauri a Petőfin, ahol minden magyar. Lásd meg a szépséget a saját tökéletlenségeidben. Ezzel az elgondolkodtató üzenettel hozza nekünk dalát Korina, a Szilánkok című dal a kintsugi, vagyis a tradicionális japán kenámia javítás művészetéből merít ihletet. Ennek a technikának a lényege, hogy a törött tárgyak repedéseit nem elrejteni próbálják, hanem arannyal húzzák ki azokat. Így az elfedés helyett maga a javítás teszi még érdekesebbé és egyedibbé a tárgyat. Korinna szerint ezt a filozófiát a saját életünkre is érdemes átültetni. A sebeinket, a hibáinkat és a tökéletlenségeinket nem elrejteni kell, hanem büszkén vállalni és az előnyünkre fordítani. Most jön Korinna és Utazó itt a Petőfin a vadvirággal.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar hip-hop, reggae, rock és funk robbanékony elegy egyenesen a hazai koncertélet legnagyobb szupergrupjától. Jön az Ári Mafia a péntek esténkben, akik 2005-ben indultak útnak, több mint két évtizede pörögnek a maximális fordulatszámon a fesztiválok nagy színpadain. Nem véletlen, hogy olyan világsztárok előtt alapozhatták már meg a hangulatot, mint Robbie Williams, Wiz Khalifa vagy éppen Snoop Dogg. A Senna, Kalambó, Kemon és Busha mögött felálló zenekar legutóbb az atlétikai világdöntő közönségét mozgatta meg, minket pedig már az érdekelne, mikor állnak újra színpadra. Na, indítsuk be a péntek estét az Ári Mafiával, ez a Bajnok, a Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Nagyon szépen köszönöm, hogy a péntek estéből pár órát együtt töltöttünk. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallottad, és érdemes maradni a folytatásban is, mert jön Fekete Laci a hazai gitárokkal, és egy újabb érdekes vendéggel. Na de hogy ki ő, vagy kik ők, az nem sokára kiderül. Maradj a Petőfi, és legyen szép a hétvégéd. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a hazai gitárok, amiben most is egy különleges vendégem lesz. Ő Nicolo, a Hókusz Póni zenekar énekes gitáros, a Fókuszban ma is hangszeres játék szeretete. Tarts velünk!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és most a hazai gitárokat hallgatod. Ma este is egy különleges vendégül itt velem, ő Nikoló, a Hókusz Póni zenekar énekes gitárosa. Köszöntelek!
1: Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
0: Na hát, egy építkező jellegű kérdéssel indítok minden vendéggel, aki idejön, ez egy hosszú beszélgetés, bőven van idő kifejteni mindent. Emlékszel-e a legelső meghatározó zenei élményedre, emlékedre, ami nem csak egy

0: is, én ezt nem értettem, hogy miért kéri, de ez a kis csomag volt így az első.
1: Azért a Metallica az egy erős váltás az Eiffelhez képest. Melyiket érezted gyerekként komfortosabbnak? Ez egy fontos kérdés lehet talán.
0: Gyerekként az Eiffel 65-ba azért is mondtam azt az elsőnek. Nagyon tetszett, jól szólt. Tehát igazából rádióban, kocsiban hallottam, és akkor ez nekem ott ilyen barátságos volt. Akkor még ugye tehát ez ilyen maximum 2 éves lehettem, amikor ez a dolog történt, éppen, hogy képbe kerültem magammal.
1: Ja, ja.
0: És akkor így, ja, így meghallottam, és mondom, ez ilyen, tehát ilyen gyereklelkű zene volt egy kicsit, tudod, ilyen jó, vidám énekrefrénje van. Igen, és ezzel így szerintem egy kisgyerek így hamarabb rezonál elsőre, mint ezekkel a kemény zenékkel. Hát az, hogy a bátyám akkor tínédzser volt, az egy kicsit más szitu, de hogy így nyilván, akkor így most így jött a
1: hát már a lázadóban volt. Na és akkor, hogyha csak tényleg pár évet ugrunk, ugye ezek voltak a szemnyitó élmények, viszont amikor már elkezdtél zenéket hallgatni, volt-e olyan stílus zenekar énekes, amit már te fedeztél fel magadnak, stílustól függetlenül?
0: Ebbe akkor nem tartozik bele azok az előadók, akiket mások mutatták.
1: Nyugodtan mondhatsz olyat is, csak amikor már így érted, fejlődtél tovább, és már így kerested a dallamokat.
0: Hát ez nagyon érdekes. Régen nagyon sokat gémeltem, és akkor így igazából az volt, hogy így a Frag Movie-ban, tehát ezek FPS játékok, aha, és akkor ott a Frag Movie-k alatt mentek a zenék, és és akkor abban az időszakban az ilyen Padlof Mad, meg azok az ilyen gráncsosabb zenekarok voltak az első felfedezetjeim, amiket már nem a bátyám mutatott, aha, mert ő addigra már kinőtt, tehát tényleg ott így 94-95, ott a gráncs így elkezdett így elhalni, már bocsánat, úgy mondom, hogy azok a zenekarok.
1: Értelek, igen.
0: És akkor jöttek azok az újabbak, akiket már bátyám nem ismer, de én meg felfedeztem a Frag Movie-kból, meg ilyenek. Szóval, ja, most Padlof Mad egy kicsit ilyen kapufa válasz, de ilyeneket tudok mondani, mert az elején azért így nem futottam bele elsőként így az ilyen tuti zenékbe, szóval nagyon sokat kellett keresnem ahhoz, hogy így tényleg olyan zenéket találjak, amikre így 20 év távlatában azt mondom, hogy na, bizonyos előadó OC's, King Gizzard and the Lizard Wizard, Queens of the Stone, és ezeket már én találtam. Ezek már nem a bátyám zené, hanem ezek már az én felfedezetjeim, és akkor már én tudom neki mutatni ezeket, az nekem az ilyen visszaadok neki én is valami élményt.
1: Zeneisége. Nagyon jó.
0: Persze.
1: De egyik is stílus, Queens of the Stone Age. Zseniális banda.
0: Igen, és az elején még így mondtam neki ezt is, de például ő így akkor így nem hallgatta meg, aha, és akkor sok évvel utána a Like Clockwork album megjelent 2013-ban, elküldtem neki, és az volt neki a forduló pont. Addig ő nem volt így a Stone Age-el, meg ezzel a stoner hangzással és műfajjal sem annyira képe. Uh-huh. Aztán, jó, ennyi, vagy így.
1: Na most, akkor építkezzünk tovább, meg voltak így a zenei gyökerek. Legelső hangszeres élményre emlékszel? Mi volt egyáltalán? Meg zeneiskola, vagy autodidakta módon? Összevonhatod a kettőt.
0: Autodidakta módon, igen. Voltam általános iskolai kórusban, ilyen 7.-8. környékén, de az igazából az ilyen felejtető élmény. Az a kötelező, de az már egy kicsit így valami irányba így eltolt, mert így az énektanár azt mondja, hogy van valami hangomban, akkor az már úgy valami lehet tényleg. Mm-hmm. Az más, hogy nem mutáltam még. Vagy akkor már mutáltam, de hogy így gondolhatod, hogy így fejezett csirke hangom volt még akkor, de hát na.
1: Most eszembe jutott, hogy mutáltam és utáltam.
0: Na, ja, mutáltam, figyelj. Utáltam és fejezett csirke hangom volt még 7.-8. koromban. De ja, hát nem jártam sohasem énektanárhoz, ez mind igazából csak így az önfejlesztésnek az eredménye.
1: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Hogy boldog vagyok.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és most a hazai gitárokat hallgatod. Ma este is egy különleges vendégem van, aki nem más, mint Nikoló, a Hókusz Póni zenekar énekes gitárosa. És akkor már lassan így az első formációk felé kanyarodva, mikor kezdted el úgymond komolyan venni, hogy te akarsz zenekart csapatban játszani, vagy akár alapítani? Hogyan jött ez az érzés?
2: Pultoztam Kecskeméten egy Kilele Music Café nevű helyen. Ez egy kultikus hely, klub, pince helyiség, de az elmúlt 30 évben ez egy folyamatosan koncerteket adó helyszín volt. Nagyon sok izgalmas, hangszeres formációt láttam ott, ezek lehettek rockzenekarok, de blues, jazz, magyar népzenei dolgok, tehát Szabó Balázsék oda jártak le minden szerdánként, azt hiszem az volt az ő táncestjük. Mindegy, én ott dolgoztam, és elkezdtem ott koncertekre is ugye nyilván járni, és hallottam, hogy beálláskor így az egyik zenész Kecskemétről, a Kis Milán, aki amúgy volt itt a műsorban is, én is Kecskeméti vagyok, és Kecskeméti, és az akkori zenekarával, a Mad Dolls-szal beállásni elkezdték, és akkor ő ott játszott egy Silverchair nevű zenekartól egy, azt hiszem, a Freak című dalt, mindegy, igazából nem ez a lényeg, de olyan hangzást hozott, akkor még azt hiszem, hogy egy ilyen Marshall fejládát használhatott, és talán valamilyen Epiphone gitárja volt, és akkor az ott így, akkor megszólalt, és az teljesen elvitt abba az irányba, hogy onnantól engem nagyon érdekelt az, hogy ez amúgy hogy is történik, mitől van ilyen hangja a gitárjának, és utána nyilván jöttek a koncertek, mindig néztem az előadóknak a cuccai, tényleg tök izgalmas volt így átlátni, hogy van, aki a, nem tudom, 12 szolos kis egyhangszórós erősítőből mit teker ki, meg ki az, aki 4 hangszórós nagy ládákat hoz. Odáig ment, hogy volt egy, akkor deszkáztunk is együtt, Nagy Gergőnek hívják a srácot, és elkezdtünk, hát ő is dolgozott ebben a kocsmában, és mondtam neki, hogy figyelj, nem csinálunk egy zenekart, én amúgy így énekelni szeretnék, tehát nekem így igazából az ének volt az elsődleges, és ő mondta, hogy dehogy nem, hát kezdjünk el akkor így próbálni. Ő basszusgitározott, volt egy osztálytársa, Buci, volt egy harmadik kollégánk, a Bobó, Bálintnak hívják, és amúgy a Buci is Bálint volt, bocsánat, Dani Bálint, és akkor így csináltunk egy feldolgozás zenekartot így középiskola 11. 12. környékén. Ez a zenekar igazából egy koncertet élt meg, a Király pizzériába játszottunk Kecskeméten, a Petőfi városban. Egy pince helység, kis pizzázó, meg egy pár négyzetméteres színpad, és akkor ott volt egy zenekar, a Mirror Inside, akik minket meghívtak előzenekarnak, és akkor ott, mint vendégzenekar, vagy ilyen vendégfellépőként voltunk írva, lenyomtunk ott egy feldolgozás koncertet. Utána pedig a Mirror Inside-ból az egyik tag, a Juhász Misi, a koncert után megkérdezte, hogy nem lenne kedvem becsatlakozni hozzájuk a Mirrorba énekesként, és akkor igazából onnantól kezdtem el így az első ilyen zenekaros
1: történet. Profi, hát hivatalos.
2: Hát hivatalos, igen, mert minden héten volt próbánk a Misiék pincébe, az is a házuk alatt volt, akkor már amúgy így félig Pesten laktunk, de hétvégén hazajártunk, és akkor ott így próbálgattunk még egy-két évet, volt egy 5 koncertünk, aztán ahogy felkerültem Pestre, ott jött abba a zenekarba a Börönte Tamás, aki a Hókuszba is most tagom, vagy zenekartagom. Akkor már apukám adott egy nejlonhúros gitárt, majd amikor kilettem rakva, ezzel a nejlonhúros gitáron már megtanultam annyira, hogy így a Misitől, aki kirakott a zenekarból, mondtam neki, hogy figyelj, nem adnád el az egyik régi gitárodat, és ő eladta nekem az első saját gitárját, egy Washburn gitár volt, 30 000 forintért megvettem, és Pestre felköltözve, zenekarból kirakva, első elektromos gitárral igazából elkezdtem itt Pesten létezni, kialakult egy stílus, én egy kicsit lebutítottam magamnak a gitározást, mert én amúgy egy olyan megoldással élek, hogy a standard hangoláshoz képest a legmélyebb húrt azt D-re lehangolom, ezzel egy olyan hangolást hozok létre, ahol én egy ujjal tudok úgy dolgokat lefogni, amire más ember két ujját használja, aztán. Tehát egy kvintet én egy ujjal is tudok lefogni. Aztán, amikor így a Mirror Inside már így elkezdett így szétesni, mert ugye lakótársak voltunk, ráadásul nem is hívált faramuci helyzet volt, de megéltük, és amúgy utána együtt kezdtük el a Puma Dangert is, csak ő ott abban a zenekarban azért, hogy így benne lehessen, ő elkezdett dobolni, miközben ő ugye eredetileg gitáros volt.
0: Igen,
2: és akkor így Puma Dangert azt úgy kezdtük el, hogy mindenkit ugyanúgy a Kilele terelt hozzám, csak más utakon, mert a Hédliáron ő például zirci származású, és volt egy Mayshift Promise nevű zenekara, akikkel ott játszottak a Kilelébe, és akkor ő vele ott például a beálláskor barátkoztam össze. Misivel ugye alapogy ismertük egymást, és a Géza pedig oda járt a Kilelébe csajozni, szóval ő vele meg azért ismerjük egymást, és hát így összeállt egy tök jó kis csapat, és akkor így a Puma Dangerrel 2014-ben Illés Nandi vezérletével elkezdtük az első EP-nket felvenni, és volt egy olyan épület szakasz, aminek a két szintje, vagy egy szintje az próbatermek és stúdiók voltak, és akkor Nándinak volt ott a Tesla Vox nevű zenekarával egy stúdiója, akkor kezdtünk el nála így felvenni. Amúgy az is érdekes, hogy őt is a Kileléből ismerem, mert a Tesla Vox-szal voltak lett Kecskeméten koncertezni, és azt mondta, hogy ha egyszer lesz zenekarom, akkor szóljak neki, mert ő vesz föl nekünk.
0: Világos.
2: Így vagyunk most, és akkor ez így a budapesti létem kezdete.
1: Már is innen folytatom a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, ez pedig a Hazai Gitárok. Ma esti vendégem Nikoló, a Hókusz Póni zenekar énekes gitárosa. És akkor most, ha már Budapest, akkor egy picit ugorjunk, ugye most az aktualitások a Hókusz Pónihoz köthetőek, 2020-ban állt össze, és ugye megmaradtál ezen a garázsrock, pszichedelikus rock vonalon, és itt már te vagy a frontember. Az ezzel kapcsolatos aktualitásokról majd még a beszélgetés végén nyilván megkérdezlek, azzal fogjuk majd kvázi lezárni. Na most, akkor egy kicsit térjünk rá a hangszerekre. Már így amúgy nagyon szépen belementél itt erősítőkbe, mit, honnan, kitől szereztél be. Viszont hála jó Istennek hoztál gitárt. Egy hoztam nagyon-nagyon én szép fehér gitárt. Mesélj róla. Nekem így elsőre laikusként annyi tűnt fel, hogy nagyon-nagyon különleges alakja van. Nem egy standard alak, ahogy elképzelnénk egy elektromos gitárt, mesélj róla.
1: A gitár test mögötti szemlélet az azt tükrözi, hogy ez annó egy régebbi időszakban akart modernnek tűnni. Tehát szerintem azért látszik.
0: Szépen
1: hogy...
0: mondod.
1: Hát igen, mert azért így mindenkornak megvan a... Nekem egy kicsit nagyon szeretem az olyan dolgokat, amik múltbéliek, de a jövőbe akartak mutatni.
0: Igen.
1: És ez a gitár, ez ezt testesíti meg. Ez egy Airline gitár. A Jack White-nak is ilyen gitárja volt, a White Stripes nevű duózenekarból, és nekem ez a gitár is egy kiszemelt gitárom volt. Neki még annyi a különlegessége, hogy ő egy ilyen ragasztott testű, üreges gitár, tehát vannak benne olyan blokkok, amik ki vannak vájva, annak érdekében, hogy egy kicsit az üreges testű gitárhangzást és rezonálást kövesse.
0: Nagyon elmés. Vannak-e még mások otthon, vagy ő a te gitárod, és kitartasz mellette?
1: Nem, van még azért pár. Van egy Dan Electro Silver Tall gitárom, úgy szinte egy nagyon szerencsés fogás, az egy 62 és 68 között gyártott minden alkatrésze eredeti.
0: Azt a mindenit.
1: Csak az van, hogy egyszerűen azok ellenére, hogy nagyon jó, az is egy üreges testű, és ilyen üveggyapot és fa vegyületének összessége a gitártest, ettől független elhangolódott, és koncertre nem működött, és hiába a jó hangzás, hogyha hamis, az még gázabb, szóval így váltanom kellett. És akkor megtaláltam ezt a gitár, de közötte volt átmenetileg egy-két ilyen említésre sem méltó gitár, de összességében nem számít annyit a hangszer, mint amennyit így tulajdonítanak irányába. Szerintem inkább egy hangszedő, tehát a, hogyha így...
0: Pick-up-ok.
1: A pick-up-ok, igen, és az erősítő, hogyha ha van egy kifejezett stílusbeli, hangzásbeli víziót, hogy te mit szeretnél, akkor annak a mentén találsz három különböző erősítő gyártót, és valamelyik a három közül az biztos, hogy tudja neked ezt biztosítani.
0: Na hát akkor figyelj csak, tied a pálya, szólaltasd meg, teljes mértékben rád van bízva, hogy milyen hosszan, meg hogy mit játszol, ami komfortos.
1: Akkor először is azt mutatom meg, hogy így az én felső, vagyis legmélyebb két húrom, és belepengetve a harmadik húromat, az igazából azt eredményezi, hogy a legmélyebb húrom és a harmadik húrom, a D húrom, az igazából ugyanaz, az mind a kettő egy D. És nálam egy quint fogásához már nincs szükség két újra, hanem én ezt egy ilyen balréba fogom.
0: Világos.
1: És ezáltal ez így szólal meg. Nem szükséges ezt a kisztartást használnom.
0: Igen.
1: Nyilván vannak témáim, és mindjárt meg is fogom mutatni, ahol ezt a kettőt vegyítve fogom tudni illusztrálni, de itt igazából kezdetkor az volt a számomra az elsődleges, hogy az éneklésem mellett, hogy tudok olyan egyszerű gitártémákat írni, amiket el is tudok játszani, és akkor ez így maradt azóta is. Nyilván begyorsult a játékom, hangzásban sokkal tudatosabbá váltam, meg egyáltalán lett egy kialakult képem, hogy milyen hangzás az, amit így szeretnék. Régen csak úgy mondtam dolgokat, de aztán így, amikor így sokat gondolkozom valamin, akkor rájössz, hogy az elején semmit nem tudtál, és aztán eljutsz oda, így sok év után, hogy lehet, hogy már kapizsgálsz valamit.
0: Mutasd meg, hogy szól.
1: Oké, na, tehát megmutatom az egyesket című dalunk alapriffjét, a Hókusz Ponival ezt írtuk legelőször, ez egy sima kvint el fog kezdődni, és majd utána átváltok erre a power chordra.

0: szóval ez az alapriffje az egyeske című dalunknak. Igen. Hát és ez volt így a kulcsmomentum, ahogy elkezdtünk így gyorsabban játszani. Igazából ez a dal is abból indult, hogy legyen gyors. És ez a szemlélet vezetett akkor minket. Ez még a keleti blokkos időszak, 2020, ez előtt, vagy ezután pár hónapra jelentik be azt, hogy onnan ki kell költöznünk, és akkor ott volt egy tök jó időszakunk, nyilván Covid volt, de ezt most tegyük félre, rengeteget tudtunk a próbateremben lenni. És akkor így volt egy ilyen belenyúlásom a gitárba, ahol így azt mondtam, vagy csak azt éreztem, hogy valami gyors legyen, és abból született meg ez a húzás, ez a... És akkor erre utána így felépítettünk egy dalt.
1: Már is innen folytatjuk a beszélgetést még egy utolsó körre, ezek előtt azonban még zenélünk itt.

0: Nem tisztul soha a kép, hiába lenne a dolgok.
1: Mondd, hogy mit akarsz, mert én rég nem tudom ám. De nem az lesz, aki én kedves, aki elhordoz a tenyerén. Nem is értem, miért kérded, éjjel a két hely lesz a babám. Na de persze a kérdés, hogy akkor a te meg én.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a hazai gitárokat hallgatod. Ma este vendégem még pár percre Nikoló, a Hókusz Póni zenekar énekes gitárosa. Megígértem, hogy a gitározás után visszatérünk a zenekarotok, a Hókusz Póni aktualitásaira, terveire. Ha jól tudom, akkor ugye, hogy egy kicsit visszamenjünk az időben, 2024-es Abrakadara című lemez, és van a tavalyi, aminek imádtam a címét, hát a zseniális, Bumeráng alakban repkedő halak. Na most, ezeknek kapcsán kérdezném, hogy mivel készültök még az évre, mit hozhat a közeljövő, most azért lassan vége van a koncerteknek, gondolom, hogy alkotó folyamat indulhat.
1: Így van, alkotó folyamat fog jönni, igazából mi még most jövünk ki Ingriddel a Varázsgarázs szervezésének lecsengéséből, mert augusztus 15-16-án volt egy kétnapos fesztiválunk, most ennek így pihenjük ki a megterhelő időszakát.
0: Megpróbáltatásait.
1: Hát megpróbáltatás, igen, igen, de jóféle volt, csak egyszerűen több időt vesz igénybe a kipihenés, mint mi gondoltuk, és azt hittem én is, hogy már most már nagyon durván, itt van már szeptember közepe, akkor itt már nagy lendületek lesznek, és még mindig azt érzem, hogy egy kicsit mennék visszavonulni jobban, de amúgy lesz elvonulásunk a zenekarral. Ferdi egy éve basszusgitározik nálunk, ő már a harmadik basszusgitárosunk, tavaly mielőtt vagy miután kijött a Bumeráng, utána Fecó az előző bészes kilépett. Már nyilván ez egy előre megbeszélt dolog volt, a kilépés, azt úgy értem, hogy addig tartott a szerződése, többet nem vállalt, és akkor jött velünk Ferdi nyár közepétől, vele most vagyunk egy évesek, írunk már dalokat, de ezek közül még csak egyet játszottunk koncerten, viszont az nagyon király, és most azért is fogunk visszavonulni, amellett, hogy tanulunk egy-öt állomásos turnét a Siket Vajdal és a Buffo Averius-szal. Szóval, hogy azért is vonulunk vissza, mert rengeteg ötletünk van, és jövőre szeretnék az első fél évben kiadni egy dalt minimum, de lehet, hogy ez több is lesz, mint egy dal, csak ez most így az omolik, mennyire tudjuk hatékonyan kihasználni a következő 5 hónapot.
0: Akkor fókuszban az alkotás. Nagyon-nagyon jó.
1: Még a turnét azért megemlítem gyorsan, hogy szeptember 26-án Szegeden kezdjük meg a turnét, aztán utána október 3-án Székesfehérvár, október 9-én Veszprém, november 4-én itt fogunk a hajón játszani a Gyomorban.
0: Visszatértek?
1: Visszatérünk. Igen, szóval lehet számítani arra, hogy lesz azért koncert.
0: Nagyon-nagyon komoly, akkor azért az ősz is be fog indulni durván.
1: Csak okosan.
0: Csak okosan. És még egy záró kérdést engedj meg nekem, hogyha ajánlanod kellene a gitározást bárkinek, kortól függetlenül, vagy unblock a hangszeres játékot, akkor miért ajánlanád, neked mit adott, és miben használhat ez az embereknek?
1: Lehet a gitár egy olyan barát, aki nem kérdés, hogy meg kell ismerned, meg kell, vagy nem is az, hogy tolerálni, de én ezt úgy fordítottam le, hogy van egy gitárod, és akkor vele elkezdesz ismerkedni. Nyilván az elején ez tök fájdalmas lesz, mert nem fog jól esni játszani rajta, de utána rájössz, hogy miért érdemes a kapcsolatot fenntartani vele, mert egy idő után olyan dolgokat fog adni, amit más nem tud megadni. Tehát mondjuk az, hogy egy sikeresen lejátszott dallam, az már egy olyan élményt tud adni, hogy ezt az érzést egyszerűen nem adja át semmi más. Hangszer megszólaltatásának az érzését, az nem adja át semmi más, csak hogyha ez megtört. Ezt tudom mondani.
0: Nikoló, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál, további sok sikert, és hát ha netán megjelennek majd az újdonságok, várunk vissza szeretettel.
1: Köszönöm szépen, hogy fogadtatok, és hajrá a műsorral, és éljen a gitárzene, és éljen a rock, és éljen a magyar zene, és virágozzon, mert rengeteg fiatal 19 és 24 közötti zenekar van, virágzásnak a kezdeményei bontakoznak most ki, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, tényleg legyenek az emberek nyitott fülűek, mert most azért így ténylegesen vannak izgalmas dolgok.
0: Az elmúlt egy órában a Hókusz Póni zenekar énekes gitárosa Nikoló volt a vendégem, akivel megfejtettük a hangszeres játék szeretetét. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a hazai gitárok, amiben most már is zenével folytatom.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Az elmúlt egy órában a Hókusz Póni zenekar énekes gitárosa Nikoló volt a vendégem, akivel megfejtettük a hangszeres játék szeretetét. A jövő héten ismét lesz majd hazai gitárok itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni. Addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Szakcsi Jazzóra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Holnap után magazinműsor a fenntarthatóságról és környezetünk

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok! Üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit. Ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Pinke Zsolt, a Hunren ATK Talajtani Intézetének tudományos főmunkatársa. Szervusz Zsolt, köszöntelek, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy.
3: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
2: És hát a mai adás tulajdonképpen a két héttel ezelőtti beszélgetésünknek a folytatása, amikor ugye azt néztük meg, hogy milyen kihívásokkal néz szembe a magyar mezőgazdaság, ennek milyen okai vannak, és milyen továbblépési lehetőségeink vannak. És ugye már akkor beszéltünk arról, hogy Zsolt és munkatársai készítettek egy tanulmányt, amely tulajdonképpen azzal foglalkozik, hogy hogyan lehetne az Alföldön például az idejéhez hasonló állapotokat megelőzni. Ehhez ugye tájhasználatváltásra lenne szükség, és a tanulmány szerint nagyjából 1 millió hektárnak az elárasztására, vagy legalábbis időszakosan vízjárta területté tételére. Viszont mielőtt ebbe belevágnánk, nézzük meg egy kicsit a kiindulási pontot is. Hogy nézett ki az Alföld, mielőtt elkezdődtek a folyószabályozások? Milyen volt ez a táj?
3: Körülbelül 25-30%-a időszakosan vagy állandóan víz alatt volt. Az állandó vízborítású területek azok ennek a 25%-nak nagyjából olyan negyedét, hogyha kitehették, de szerintem még annyit se. Hát a vízzel borított területeknek egy jelentős része időszakosan volt vízzel borított. Ez azt jelentette, hogy elsősorban téli-tavaszi időszakban volt ezeken a térszíneken víz, nyáron a vegetáció átvette a gyepek voltak. Ezek döntően átvette a uralmat ezek fölött, a teletek fölött, ezeket legelőként használták. Azt kell látnunk, hogy mivel aszályos területről, aszályhajlamos területről beszélünk, egy ilyen időszakosan vízzel megöntözött területnek a fűhozamai lényegesen nagyobbak, mint a száraz gyepeké, tehát ez komparatív előnyt jelentett az állattenyésztés számára. És akkor volt egy ugye másik körülbelül 70%, ami nem volt vízzel látogatva, ennek egy töredék részén szántóföldi növény.

0: Ami kicsit úgy hívták, hogy partosabbak, tehát kicsit kiemelkedettebbek a környezetéből, hogy biztos, hogy soha ne kerüljön víz alá, de viszont mivel közvetlenül ott volt a víz partján, ezért a lábukat a talajvizen keresztül állandóan plusz vízhatás érte, védettek voltak az aszfalttól. És akkor az Észak-Alföld, ugye a mai Szabolcs-Szatmár megyénket egy kicsit tovább kell gondolni, mert az Alföld azért folytatódik ott észak felé, meg kelet felé. Az Észak-Alföldnek jelent részein nagy gyümölcskultúrák voltak. Egyetlen egy magyar termék jelent meg a londoni tőzsdén stabilan mindez idáig. Ez a Milotai dió volt. A Milotai dió az a standardje lett a nemzetközi osztályozásban a papírhéjú diónak, a Milotai 10-es. És ez a Milotai dió, ez egy, mivel tehát látjuk azt, hogy a londoni tőzsdén folyamatosan forgalmazott termék volt, egy nagyon stabilan eladható termék volt. Ez egy kifejezetten ártéri típus. Milotai dióligértekhez hasonló a felső Tisza vidékén nagy kiterjedésben fordultak elő. Időszakosan elöntötte őket a víz. Ezek olyan tájfajták, amik szeretik, kedvelik, hogyha időszakonként találkoznak a vízzel, tehát nem pusztulnak el ettől. Látjuk azt, hogy jó minőségű gyümölcsöt adnak, és ezeket a ligeteket különben kettős hasznosítással művelték, hasznosították, mert közben legeltették is. Tehát mivel ligetes szerkezete volt, és időszakonként megöntött, vagy megjárta a víz, ezért magas fűhozama is volt. Jó, nem közvetlenül a diófalat nyilván, mert azt tudjuk, hogy ott nem sok fűnő. Ez például egy hasznosítási formája a dolognak, de gondoljunk arra, hogy egy valamire való bécsi háziasszonynak a spájziában biztos, hogy volt szilvalekvár, ami egészen nagy valószínűséggel különben Magyarországról származott, és nagy valószínűséggel egy felső Tisza vidéki szilvalekvár volt. Látnunk kell, hogy ott olyan szilvák vannak, amikről a világ legjobb szilvapálinkáit vagy szilvalekvárjait lehet főzni. És csak azért mondom így, mert ezek történeti példák. Nyilván most nem a szilvalekvárból fogja megcsinálni a magyar mezőgazdaság a kitörési pontot, vagy a Milotai dióból.
1: Tehát akkor lehetnének olyan terményeink, melyek megfelelő körülmények között az Alföldön kiválóan megtermelhetőek lennének.
0: Vannak olyan növényfajták, tájfajták, amik teljesen speciálisan itt az Alföldön termeszhetőek komparatív előnnyel. Ez mindig, ez a kulcs szó egy gazdasági tervezése. Mit tudok én a többieknél előnyösebb feltételek mellett nagyobb hatékonysággal, jobb minőségben előállít? Ebből lesz a hasznom. És hogyha én megtalálom ezeket a fajtákat, ez megint tudás kell, ugye be. És hogyha megtaláljuk azokat a növényeket, lásd, Milotai dió, ilyen szilva, olyan szilva, vagy nem tudom szilva, mert ugye ez a leghíresebb tájfajta, megtaláljuk ezeket a fajtákat, akkor meg kell nézni azt, megint egy újabb tudáskészletet kell felhalmoznunk, hogy ez hogy lehet például felskálázni egy európai piaci eladható? Milyen mennyiségben adható? Ezekből a növényekből mennyit? Ezekből a termékekből mennyit tudunk előállítani? Ez hogyan kell feldolgozni? Ezen a rögös úton végig kell mennie a tervezésnek, mert ha nem, akkor a mai helyzetnél azért leszünk gyengébb helyzetben, mert a klímaváltozás nyomása fokozódni fog.
1: Ezek alapján azért egyre inkább egyértelművé válik számomra, hogy a fogyószabályozások tényleg nem tartoztak a legjobb ötletek közé.
0: Nagy tanulsága ezeknek a nagy modernizációs fordulatoknak, mint a folyószabályozás. Ezzel sokáig foglalkoztam, és sok érintett, a területet érintett szakemberrel beszélgettem, és aztán feldolgoztam egy ilyen irodalmi review keretében az úgynevezett megaberuházásoknak a, hát hogy mondjam, az elérhető és számomra adekvát érdekes irodalmát, és azzal szembesültem, hogy ennek egy komoly szakirodalma van. Félrecsúszott megaberuházások nem csak Magyarországon fordulnak elő, és ezeknek van egy természetrajza. Jellemző például az önmagukat, percepciójukban önmagukat elmaradottnak érző vagy leszakadó társadalmakra, akik egy-egy nagy ugrással, emlékszünk Kínában ugye volt egy a nagy ugrás időszaka, vagy politikája, nagy ugrással akarják visszahozni megint versenybe. Ez tipikus, tehát a leszakadóknak van egy ilyen kapkodás, a türelmetlensége, És amikor valaki kapkodva, türelmetlenül lép, ráadásul egy lapra felrak fel mindent, szinte biztos, hogy hibázni fog. Nem tudásépítés előzi meg ezeket a lépéseket, hanem ahogy említettem, a kapkodás, a tudásépítéshez idő kell. A döntéshozatali és a tervezési folyamatokból, és aztán a későbbi megvalósítási folyamatokból kizárják a többséget. Tehát ahogy az Alföldön egy viszonylag

0: Csak szűk, nagybirtokosi réteg, egy bizonyos érdekkörbe fűzött réteg, tehát a gabonatermesztésben érdekelt réteg, egyetlen szektort képviselve vesz részt a döntéshozatali folyamatokban, szinte biztos, óhatatlanul félreviszi, elcsúsztatja, tönkreteszi, zsákutcába viszi a tervet. Tehát amikor egy táj sorsáról kell beszélgetnünk, akkor annak a sok-sok-sok érdeknek, és ez megint idő, és ez megint egy tudás, hogy hogy kezeljünk egy ilyen kihívást. Amikor a szomszéd, a gipszjakab, meg az ilyen szektorban érdekelt, meg az olyan szektorban érdekelt, bele akar beszélni? Beszéljen bele. Bele kell beszélnie, mert ha ezen az úton nem megyünk végig, akkor az nem fog működni.
1: Akkor a folytatásban beszéljünk a táj sorsáról. Nézzük meg azt, hogy milyen gazdasági és milyen vízgazdálkodási, illetve tájhasználati válaszokat adhatunk az Alföld kihívásaira. Maradjatok velünk, hamarosan jövünk vissza.
2: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora. A Petőfi Rádióban.
3: Holnap után.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap utánt itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Pinke Zsolt, és egy olyan kutatásról beszélgetünk, amely szerint nagyjából 1 millió hektáron kellene újra vizes élőhelyet teremteni, vagy legalábbis időszakosan vízjárta helyet létrehozni az Alföldön, amivel lehetne segíteni például az idei vízkrízis kapcsán felmerült problémákon. De tegyük is egyből kontextusba. Mit jelent 1 millió hektár? Hatalmas számnak tűnik ugyanis.
3: Az Alföldnek egy 41 ezer négyzetkilométeres részén vizsgáltuk ezt a kérdést. Tehát Magyarországon belül és a Dunán innen. A Dunán túli alföldi területekre, Drávasi mezőföld, nem mentünk át. Tehát csak a Dunától keletre lévő alföldi részeken látunk nagyjából 1 millió hektárt, ami alkalmas a domborzati adottságai miatt, ami alkalmas azért, mert alacsony termőhelyi képességű, tehát nem kiváló termőhelyi adottságú. Az ilyen területeket, ami kiváló, ezt kizártuk a vizsgálatból, és azt mondtuk, hogy ezek legyenek a növénytermesztés szent tehenei. Itt a mély területekről van szó, magyarul, és az alacsony termőhelyi képességű területekről, amiken különben szántóföldi növénytermesztési tevékenységet nem érdemes folytatni.
2: De egyébként folytatnak jelenleg is.
3: Egyébként ennek az 1 millió hektárnak durván a felén, vagy 60%-án folytatnak, amúgy különben 40-50%-a, tehát egy 4-500 ezer hektáron már most is gyep van, vagy erdő, tehát ahol a vízvisszatartás különben művelési módváltást, vagy művelési ágváltást nem igényel, egy egyszerű alkalmazkodást, mert egy időszakos vízborítás esetén, ugye az erdőben, hogyha kint van a víz, hát az erdő gazdálkodó nem szereti, hogyha ott télen víz van, mert ő pont akkor szokott különben fát vágni, hát ilyen jellegű alkalmazkodásokat igényel. És akkor ennek, ahogy említettük, csak egy kicsi része az, ahol stabilan megállna a víz, a legmélyebb területeken, egy nagy részén csak időszakos a vízborítás, ennek az 1 millió hektárnak különben a felén pár hétig. Tehát mondjuk durván a maximum egy hónapig áll meg a víz. Itt van ez az 1 millió hektárunk, ez a 40 ezer, 41 ezer négyzetkilométernek, ugye ez azt jelenti, hogy körülbelül a negyede, tehát 25%-a. És durván 500 ezer hektárt érint ami most szántóföld a művelés ágváltás, de még egyszer hangsúlyozom, az sem biztos, hogy mindenre meg kell csinálni, csak nem biztos, hogy egyáltalán fent kéne ott tartani bármilyen növénytermesztési működést. Ezeknek a nagy részéből nyugodtan lehet legelő, vagy lehet takarmánytermesztésre fordított terület, de lehet rajta különben, ahogy említettem történeti példákkal, azon is gondolkozni, hogy olyan gyümölcsfajtákat keressünk, amik ilyen időszakos vízborítást jól viselik, vagy adott esetben igényli, mert hogy az aszályvédelmük így meg van oldva.
2: Tehát akkor alapvetően ez a beavatkozás, vagy ez a változtatás nem jelenteni azt, hogy egyébként azok a területek, amik egyébként most akár termelésbe vannak vonva, azok teljesen elveszítenék azt a fajta képességet, hogy abból valamiféle gazdasági hasznot lehetne szerezni, hanem egyszerűen csak át kellene gondolni, hogy hogyan csináljuk ezt, és továbbra is működhetnénk ott.
3: Igen, tehát a stabilan veszteséges szántóföldi növénytermesztés helyett ott nem szántóföldi növénytermesztést javasolnánk, sokkal kisebb inputok mellett, nem ilyen drága gépeknek a bevonásával, mert erre nincsen szükség feltétlenül itt ezeken a legelőkön, lehetne más csinálni, és lehetne továbbra is az árutermelésben hasznosítani ezeknek a területeknek egy részét. De kérdezem én, biztos, hogy az a legjobb megoldás, hogyha commodity termékek előállításában és árutermelésben gondolkozunk minden egyes talp, minden talp alatnyi helyen?
2: Mit érdemes csinálni helyette? Ugye a korábbi adásban már rámutattunk, hogy a meglévő infrastruktúra nem könnyíti meg feltétlenül a változtatásokat.
3: Azért az is látszik különben az ökoszisztéma szolgáltatások értékelésének a nagy könyvtárnyi irodalmából, hogy az egy egységnyi területen működtetett, nem csúcskategóriában, de átlagos turisztikai hasznosítású területeken lényegesen magasabb hozzáadott érték állítható elő, különösen ha az össze van kapcsolva a tájnak egy olyan zöld infrastruktúraként való hasznosításával, ami mondjuk egy ökoturizmus keretében történik meg, mint egy veszteséges növénytermesztéssel, ahol az adófizető évről évre a zsebébe nyúl, és kifizeti azt, hogy ott valaki szántson vetésen teljesen értelmetlen. felelőtlenül. Semmilyen módon nem járul hozzá az élelmiszerbiztonságunkhoz az az, hogy ott ezeken a területeken kukoricát gyártsunk veszteségesen, amiből különben biozöm üzemanyagot állítunk elé, és elégetjük az autóink kazánjában.
2: Igen, pont néhány adással ezelőtt, amikor a Velencei tóról beszélgettünk, ott is tulajdonképpen arra a konklúzióra jutottunk, hogy ahelyett, hogy nagyon drágán valamiféle infrastruktúrális megoldással vizet juttatunk a tóba, ahelyett hosszú távon lehet, hogy érdemes elmenni a rövid nadrágos turizmus irányából, valamifajta ökoturizmus irányába, ahol az sem feltétlenül nagy baj, hogyha adott esetben néha alacsonyabb a tóvízszintje, hiszen akkor például olyan csodálatos madarakat lehet látni, mint a gólyatöcs, akik egyébként magas vízszintnél nem jelennek meg. Szóval, hogy ez is egyfajta megoldás, viszont akkor nézzük meg, hogy hogyan is néznek ki ez a beavatkozás, tehát tulajdonképpen hogyan kerülne az a víz oda, honnan kerülne oda, és mi történne ezekkel a földekkel.
3: Aktuális hidrológiai kutatások azt mutatják, hogy a felső Tisza vidéken a Tisza medermélyülés és a nagy folyóknak a medermélyülése olyan mértékű, hogy már csak a legdurvább árvizeknél tud kilépni a folyó, középvíz esetén vagy egy átlagos, magasabb vízszintnél nem. Tehát a felső Tisza vidéken vizet kijutatni a területre egyelőre motorosan lehetne, tehát szivattyúzva lehetne. Hozzáteszem, vannak olyan példák, napelemet telepítenek a szivattyúra, megoldja szinte ingyen. De egy másik megoldás a felső Tisza vidék folyói esetében hegyeket beletermelni a folyó medrébe, megemelni a vízszinteket így küszöbökkel, meg egyáltalán módszeresen tölteni a medret. Ez az egyik része. Tehát a felső Tisza vidék alatt, mondjuk Tokaj alatt a szituáció sokkal egyszerűbb, mert gravitációsan ki tud menni a víz. Még 22-ben is kivezethető volt, azt hiszem a 21-22 telének árhulláma esetén a víz. De az esetek túlnyomó többségében, tehát az évek túlnyomó többségében kivezethető a víz, méghozzá nem is kevés. Ki kell oda juttatni. Van egy csodálatos belvízelvezető és öntöző csatorna rendszerünk, ezt át kell állítani arra, hogy a folyóból kiérkező, kilépő vizeket szervezett, irányított módon, nem mindent ész nélkül, tudatosan, szakaszolva, tehát ez azt is jelenti, hogy alkalmazkodva az egyes vízhasználati igényekhez, tájhasználati formákhoz, kitettségekhez lehessen eljutatni, akár a folyótól 20-30-40 kilométeres távolságra is, mert az Alföldnek ilyenek, olyanok a domborzati adottságai, annyira lefolyástalan a terület, magas vízállás mellett képes tényleg nagyon messzi távolságokba eljutni a víz gravitációsan. Tehát ez nem egy technikailag megoldhatatlan feladat, dolgoznak ezen vizesek, hogy egyes régióit az Alföldnek feltárják, hogy hogyan lehet ezeket a vizeteket a folyóból kijuttatni szabadra, és még valami nagyon fontos. Az alföldi erdők esetében konkrétan arról van szó, ha nem kapnak addicionális vizet, nem kapnak plusz vizet a lábuk alá, el fognak pusztulni. Itt nem kevés értékről van szó, tehát nem kis területekről van szó, de szintén az erdők ökológiájáról, a mi klímánk alatti talajvíz, klíma, vízvisszatartás hatásai erre a rendszerre, nexusokról, kapcsolatokról minimális tudásunk van.
2: Hát akkor már látjuk azt, hogy mekkora területről beszélünk az Alföldön szükséges tájhasználatváltozás kapcsán, és azt is látjuk, hogy milyen tétje van ennek a kérdésnek. A folytatásban pedig arra keressük majd a választ, hogy mindez mekkora munkát jelentene ki, és miből tudna elvégezni. Maradjatok velünk, hamarosan jövünk vissza.
0: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban. Holnap után.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A vendégem Pinke Zsolt, és arról beszélgetünk, hogy milyen megoldási lehetőségeink vannak az Alföld megmentésére. Zsolt és munkatársainak tanulmánya szerint nagyjából 1 millió hektáron kellene visszaállítani legalább az időszakos vízborítást, mely az Alföld többi részén is pozitív változásokat hozna. Néhány adással ezelőtt a Maris pusztai vízőrzők vezetőjével beszélgettem, és hát ugye esetükben a víz visszatartás az egy viszonylag olcsón megoldható dolog volt, néhány munkagép kellett csupán hozzá meg emberek, viszont az a lépték, amiről mi most itt beszéltünk, ugye ez az 1 millió hektár, ez mekkora munkát jelentene, van-e egyáltalán ehhez szaktudás, van-e egyáltalán ehhez gép vagy ember, aki ezt megcsinálja, és egyáltalán vannak-e megvalósítási tervek vagy elképzelések?
3: Nagyon örülök ezeknek a vízőrző mozgásoknak. Ez egy nagyon jó példája annak, hogy hogyan lehet autonóm helyi közösségeknek megmozdulnia, jó irányba lépnie, és szerencsére különben a vízügyben is egy paradigmaváltás zajlott le ezzel párhuzamosan, és a vízügy nem ellene állt ezeknek a törekvéseknek, hanem beállt melléjük. Sok esetben hallottam, a szivattyúállomásnak odaadták a kulcsát, gyerekek, ne vágjátok le a kezeteket, különben hajrát csináljátok. Néha ránézünk majd, hogy azért rendben menjen a dolog. Ez kis léptékben, helyi léptékben így megoldható, és igazából azt látjuk, hogy valójában egy ilyen 1 millió hektáros programnak a létrehozása nem feltétlenül gigaberuházásként kell, hogy megvalósuljon. Tehát egy nagyon jelentős része az egykori természetes vízkivezetést biztosító óholocén, késő pleisztocén folyóhálózat medreinek, tehát ugye ezek a holtmedrek biztosították a Körösből, Marosból, Tiszából, stb. Folyóinkból a kivezetését a víznek. Ezek belettek csatornázva, ilyen például az egykori Árkus ér, abban most fut egy Árkus csatorna. Tehát bele mélyített a vízügy valamikor egy csatorna. Tökéletesen használható arra, hogy a mögötte lévő hortobágyi területeket azon keresztül elárasszuk vízzel.
2: Tehát akkor nem is feltétlenül kell új dolgokat létrehozni, gyakorlatilag néha egy kis átalakítással a meglévő infrastruktúrát is tudjuk használni.
3: Az alapinfrastruktúra jelentős része elemei megvannak, nyilván itt-ott hozzá kell nyúlogatni. Megint nagyon fontos a tervezés. Egy intelligens tervezéssel nagyon jelentős költségeket lehet még megspórolni, megtakarítani. Szerintem kivitelezhet a tudás, a hidrológiai szakma részéről mindenképpen megvan, tehát azt kell látunk, hogy azért itt nem rossz szakemberek, nagyon jó szakemberek dolgoznak a vízügyben is. Az oktatás, tehát ez a része teljesen biztosított. Itt a társadalmi beágyazottság ennek a kérdésnek a kulcs.
2: Szerepel a tanulmányban még egy nagyon fontos fogalom, ami egy újabb pozitív tényező lehet az elárasztások kapcsán, ez az úgynevezett wetland edge effect. Mit érdemes erről tudni, mit jelent ez?
3: Peremi hatás, talán már erről korábban is szó volt. Ez eltérő talajokban, eltérő intenzitással tud működni. Például Duna mellett egy hosszú szakaszon, statisztikai átlagban 500 méteres peremi hatása van a folyónak, tehát folyik a folyócska, és 500 méterre tőle érezhető a talajvízen az ő hatása, megemeli a talajvizeket. Ezért volt különben nagyon drasztikus hatása a Gabcsi-Kobói beavatkozásnak, mert a Szigetközből mellékágakból elvezették a vizeket, és a Szigetköz melletti kisalföldi területen nagyon durván lezuhant a talajvíz. Ugye az alföldi talajokon, amikor, és nem általában a földi talajokon, amikor vizes élőhelyekről beszélünk, ezeknek a talajai többnyire kötöttek, magas az agyag frakciójuk. Az iszap frakció az nem annyira gond, a víz áramlás, a talajban a vízáramlás szempontjából, tehát ez nem annyira gátja a vízáramlásnak, de az agyag az igen, tehát az köt, az lassítja ezt a peremi hatást. Itt mi úgy kalkuláltuk, hogy körülbelül ez átlagosan 150 méter, megint szórásokkal kell, tehát mondjuk 180 méter, de viszont van egy nagyon érdekes momentum ezzel kapcsolatosan. Említettem már talán korábban, azt a tájat keresztül kasul hálózó óholocén, később pleisztocén elhagyott folyómeder hálózatot, ami nagyon sok esetben szabad szemmel alig látható, különben a növényzet kiadja, mert ezek a mélyebb területek mindig egy kicsit zöldebbek, ezekben marad meg legtovább a belvíz is, jelzem. Igen ám, de ezeknek a felületét egy agyaglepel borítja, de mint minden folyómeder, tele van hordalékkal, és ezek magas frakciójú, tehát homok, kavics. Valahol ott lent. Amikor ő működött, és a folyómeder az különben a Tiszában most is ilyen, homok, kavics. És akkor ez a egykori folyó ágy, ami most ugyan be van fedve egy eltérő vastagságú agyagos réteggel, ez ott lent a mélyben egy nagy-nagy vízszállító pályarendszer. És ugye a fizikája ennek az, hogy amikor oldalirányba elindul a víz a wetlanden, vagy egy tóban, vagy egy víztesben megállított víz nyomására, ott van egy nyomás, rá nehezedik a víztesben lévő víztömeg, és ez valamilyen módon így szétnyomja a vizet a talajban. Ahogy említettem neked, a talaj fizikai összetétele is nagyon fontos, de nagyon fontos egy másik tényező, aztán amikor az a víz megjelenik valahol oldalirányba, 100 méterekért, 200 méterre a talajban, az hogyan tud felemelkedni. És ez egy kapilláris emelő hatás következtében történik meg.
2: Mint ahogy a kockacukorban a kávé felfut.
3: Így van.
2: Tehát akkor látjuk azt, hogy az elképzelés, hogy az Alföld alacsony termőképességű területein vízvisszatartási megoldásokat alkalmazzunk, alapvetően nem megoldhatatlan feladat. Van azonban a kérdésnek egy másik aspektusa is, ez pedig a társadalmi oldal, és a folytatásban megnézzük, hogy mire lenne szükség ahhoz, hogy a társadalom támogatását is elnyerje egy ilyen elképzelés. Maradjatok velünk, hamarosan jövünk vissza.
0: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Pinke Zsolt, a Hunren ATK talajtani intézetének tudományos főmunkatársa, aki kollégáival együtt készített egy tanulmányt, mely szerint azzal lehetne megmenteni az Alföldet, ha nagyjából 1 millió hektárnyi területet újra, legalább időszakosan vízjárta helyét tennénk. Most már tudjuk, hogy ez megvalósítható lehet, de az is elhangzott, hogy a kulcs a beavatkozások társadalmi beágyazottsága lehet. És akkor fordulok is Zsolthoz, ezt hogyan lehet elérni?
3: Itt egy rendkívül széles, már réges-rég tömegével kellene szociológusoknak, környezetszociológusoknak kindolgozni a terepen. Én voltam ilyen vizsgálatban, részletem szociológusokkal, tömegesnek kéne lenni ennek ilyen irányú vizsgálatoknak. Tehát nekünk, akik most irodákban, gép mögött, laborokban ezzel a területtel foglalkozunk, az a 4 műhely, aki itt a vízvisszatartás körül az utóbbi években értelmes eredményekre jutott, és ezzel kapcsolatosan tudást halmozott fel. Velünk együtt nagyon fontos lenne kindolgozni a terepen szociológusoknak, és felkészíteni a társadalmat, és felkészíteni magunkat, megismerve az, hogy a társadalom azon rétegeinek, akik ott érintettek, mi van a fejében. Ezeket a tudásokat össze-vissza érinteni, interakcióba hozni, hogy a közös tudás és egymás mellett nagyon sok esetben elmenő tudás, amikor azt mondjuk, ugye a magyar nyelv tök jó, hogy egymás mellett őrlünk. Hogy ne egymás mellett őrüljenek a malmok, hanem egy irányba tudjon húzni az a sok energia, ezért nagyon fontos lenne ez az iteratív, oda-vissza áramoltatás a tudásoknak, enélkül nem fog menni.
2: Egy dologról még nem beszéltünk, azt már látjuk, hogy vagy alacsony mezőgazdasági értékekkel bíró területeket, vagy eleve nem művel területeket érint ez az 1 millió hektáros terv. De vajon ezek a területek kihez tartoznak? Hogyan és mivel lehetne meggyőzni a tulajdonosokat, illetve a gazdákat, mert ugye, ahogy az előbb is említettük, ez elengedhetetlen.
3: Na most ugye a víznek, ahhoz, hogy ilyen nagy területen tartsuk vissza, ennek ugye hely kell. Tehát az 1 millió hektár is, amiről beszéltünk az imént, ez valakié. Csak kicsi részben az állami, vannak közöttük különben nagy kiterjedésű, védett, mélyen fekvő, például Hortobágyi Nemzeti Park kezelésében lévő területek, adott esetben a nemzeti parki területek. Itt kisebb az ellenállás nyilvánvalóan, de előfordulhat, hogy egy bizonyos gazdálkodói kör, vagy bizonyos gazdálkodók nem annyira szeretnék, hogyha őket az ő területükön vízáljon meg. Itt vannak oktroját, tehát rákényszerített megoldások, amikor az állam azt mondja, hogy már pedig kell, mert ez egy nagyobb, szélesebb társadalmi érdek, de itt megint a tudást venném elő. Nagyon fontos lenne megépíteni azt a közös tudást, ami nélkül egyetlen egy ilyen paradigmaváltásszerű, strukturális átalakítás nem lehet sikeres. Ha ott a helyi gazdálkodói kör, a lakosság nagy része nem érti meg azt, nem látja be azt, nem együttműködő egy olyan programban, hogy a víz nagy területen jelenjen meg, és lehet, hogy idén nem tudom bevetni a területemet veszteségesen, és nem tudom learatni veszteségesen kukoricával, nekem nem olyan nagy baj, cserébe vízel meg a területemen. Ugye ezért, hogy ezeket a konfliktus helyzeteket tudjuk kezelni, született meg az úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatás értékelésének a módszere, közgazdászok indították el ezt a folyamatot, amikor azt keresik, hogy a sok egymással adott esetben párbeszédet folytatni nem képes szereplő között valamilyen közös nevezőt hozzanak létre. Hogyan tudjuk mi kifejezni valamilyen természeti jelenségnek vagy folyamatnak, az általa generált folyamatoknak a közgazdasági értékét, mint egy közös nevezőt, hogy aztán ezeket aztán ugye valahogy így ültessük, a közös nevezők mentén ültessük le a feleket, és ezeknek a közös nevező vagy párbeszédeknek a révén win-win helyzeteket kidolgozni. Most képzeljük el azt, a mostani helyzetben, akármilyen katasztrofális, szeretném jelezni, örüljünk neki, hogy ilyen helyzetben vagyunk. Egy felkészülési lehetőséget nyújt most a természet, mert egy kihívással találkozunk, amire kénytelemnek vagyunk válaszolni. Ha ez nem történik meg, simán lehet, hogy úgy sétálunk bele egy kezelhetetlen helyzetbe, be, ami utána végzetes következményekkel jár. De visszatérve, tehát win-win helyzetek, ugye? Ott tartottunk most. És akkor most akármilyen katasztrofálisnak tűnik ez a helyzet, ebben a helyzetben van olyan, hogy win-win helyzet. Ebben a dolgozatunkban, ahol ezt a nagy kiterjedésű 1 millió hektár körüli vízvisszatartás potenciál, mert ez egy potenciál csak térképeztük, elvégeztünk egy olyan kollégát, egy nagyon színes társaságot szedtünk össze, a kutatócsoportnak ők tagjai voltak. Jelentem különben, a föld kerekén először tudtunk összerakni ilyen bonyolult modelleket, összekapcsolni úgy, hogy meg tudjuk azt nézni, hogy amikor a felszínen létrehozunk egy vízes élőhelyet, vagy megállítunk így vizet, az milyen hatással van a talajvízre, ez még önmagában nem volt újdonság. Mik ennek az peremi hatásai, tehát milyen messzire tud elmenni. Ugye egy agyagos talajban lassabban tud oldalirányba áramolni a víz, mint egy homok, vagy egy kavicsos szerkezetben, és ez az oldalirányba elmászott víz, ott aztán milyen hatással van az ökoszisztémára, mekkorába magasabb például a kukoricahozam. Visszatérve, ez egy win-win helyzet, ugye? Azt látjuk, hogyha te az ócska területeded odaadod víz visszatartásra, a jó adottságú területeden megnő a hozamod, csak azért, mert ott a szomszédban víz áll.
2: Tehát így tudnánk a gazdákat tulajdonképpen arra motiválni, hogy igenis kezdjék el elárasztani a földjeiket?
3: Ez egy zsuga a kezünkben. Tehát sok ilyen zsugát kéne feltenni a kezünkbe. Valójában végig kéne kottázni az alföldet, mert mi egy vizsgálati helyszínen csináltuk ezzel, ahogy említettem neked. Minden talaj más. Tehát ezt a vizsgálatot le kéne folytatni ilyen bályogon, olyan homokon, minimum 30-50 helyszínen, és akkor ez csak egy darab növény. Meg kéne csinálni az összes szántóföldi növényre, meg kéne csinálni a potenciális takarmánynövényekre, meg kéne csinálni a gyepekre. Ugye miről beszélünk? 500 000 hektár körüli területen szeretnénk, javasoljuk, gondoljuk azt, hogy indokolt lenne áttérni a veszteséges szántóföldi növénytermesztésről, legelőbb az. De mekkora haszonnal jár ez a gazdálkodó szám? Tudjuk. Most így a hasunkra csapuk, és azt mondjuk, hogy nagyobb. Mert tudjuk azt, leírták régi földhasználók 16. századtól kezdve, hogy több, de hogy mennyivel több. Mert ugye, amikor valaki, nem tudom én, beruházásokat hajt végre, gazdasági döntéseket hoz, ott azért nem árt a tervezésnél, hogyha látjuk ezeket a nyavajás számokat. Megint a tudáshoz mentünk vissza.
2: Akkor szerinted annak fényében, amiket ma itt beszéltünk, és a jelenlegi helyzet, meg a kilátások tükrében 15 év múlva leülnénk beszélni, hogyan néz neki az alföld? Mi valósul szerinted meg addigra, mondjuk abból a tanulmányból, amit csináltatok, hogy fog kinézni akkor a táj és a gazdasági helyzet, hogyan hát alakul hozzá?
3: Ezt nyilván nem tudom. Én azt remélem, hogy 15 év múlva, amikor a felszín hőmérséklet így egy ilyen hőhullám esetében úgy egy 46-47 fokot is elérhet majd, akkor mi évente a téli csapadékból és a különben a felszínre hulló vízből olyan mennyiséget vagyunk képesek betárolni, ami nagyon jelentős mértékben képes ellensúlyozni a felmelegedésnek ezt a fokozó pároloktató hatását, és az alföld nem válik egy lényegében teljesen művelhetetlen, félsivatagos kopárhelyé, ahol igazából az életfeltételek is most már úgy nagyjából neccesekké válnak, mert egy ilyen kopár síkságon, amikor tombol a hőség, ez ugye önmagát, egy öngerjesztő, egy pozitív visszacsatolási folyamatok indulnak el. Tehát, hogy sikerül megvalósítani a táji szintű víz visszatartásával egy olyan visszahűtését a tájnak, amiről ne feledkezzünk meg, szintén egy nagyon alulkutatott terület, de a helyben képződő csapadék kérdése. Beszélünk erről, hogy ilyen van. Tudjuk, hát beszélünk róla. Sejtjük is, hogy van. Látjuk is, hogy van. De hogy ez konkrétan milyen fizikai folyamatok mentén írható le, hogy tervezhető legyen, hogy tájszintű tervezésnél ezzel kalkulálni, és ettől még messze állunk. Tehát magyarul sikerül visszahűteni a tájat, és sikerül a következő generációra egy olyan tájat hagynunk, ami a mai teljes mértékben fenntarthatatlan, ökológiai szempontból katasztrofális állapot helyett egy divers, mainál sokkal diverzebb, sokkal nagyobb területeket természetes ökoszisztémákkal által borított területről van szó. Kb. Ez.
2: Én személy szerint nagyon bízom benne, hogy a reményeid megvalósulnak, és sikerül egy táji szintű víz visszatartást megvalósítani az alföldön, annak minden pozitívumával együtt. Nagyon szépen köszönöm Pinke Zsoltnak, hogy a vendégem volt, nektek pedig köszönöm, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Ez volt már a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. A jövő héten újra érkezünk. Addig is, sziasztok!
0: Ez a Grindex.hu fenntarthatósági magazin.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az ICO Broadcast Centrum Kft. 2026.

0: 0630 380 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban. Benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsor ajánló után...
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Petőfizni jó, ezt bizonyítjuk szeptember 19-én is. Üdv a Petőfi Rádió hallgatóknak a mikrofonnál, Kenész Kolos, és belecsapunk a következő 4 órába. Zeneileg nagyon sok izgalommal készülünk neked. Mindjárt az Everflash, de most a Beneath My Skin és a Magányhoz című dal.
3: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenei.